0: from this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength.
1: Rengeteg erőt ad.
0: Immense of knowledge.
1: Rengeteg tudást.
0: The immense of balance, physical, mental and spiritual.
1: Rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly.
0: And it has the both balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some 100 years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós is azt mondta, hogy a Föld gömbölyű.
0: So we are all in the round form.
1: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
0: When you stand or sitting.
1: Ha állsz vagy ülsz.
0: If you can understand or feel your energy.
1: Hogyha érted vagy érzed az energiád.
0: It is completely one balloon.
1: Egy lufi.
0: Of the energy.
1: Egy energiaballon.
0: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
1: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
0: So this is a very very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And so is in our body.
1: És így van a testünkben is.
0: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
1: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
0: And so, you see, look, see the prakriti,
1: És így nézd a Prakritit.
0: The nature.
1: A természetet.
0: What God is creating.
1: Isten mit alkot?
0: And still we are depending on that God's science.
1: És mi mégis Isten tudományán függünk.
0: It was after the last century, people were saying, the print means uneducated.
1: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
0: But it is not that.
1: De ez nem így van.
0: Who is educated is still not educated.
1: És aki iskolázott, az sem tanult.
0: Holy Guruji, the educated, they are more educated, stupid.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak, azok még iskolázott butábbak.
0: The educated people have created this pesticide.
1: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
0: Some intellect person have created this.
1: Néhány intellektuális ember csinálta.
0: And how we are destroying the whole nature?
1: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
0: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
1: Isten olyan környezetet teremtett, hogy abban semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
0: There is a forest, rainforest.
1: Az esőerdő.
0: Many thousands of the hectare of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
1: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
0: And how people were happy.
1: És milyen boldogok voltak az emberek.
0: That this are forest, the rainforest.
1: Mennyire örültek az esőerdőnek.
0: Gives us immense of profit.
1: Rengeteg hasznot hoz.
0: Oxygen.
1: Health.
0: Egészséget.
1: Protection. Védelmet.
0: All from many distractions from the nature.
1: A természet pusztításától.
0: So there are very intelligent, but educated person, many diplomas.
1: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
0: And now what they are doing?
1: És most mit csinálnak?
0: They made a big machines.
1: Nagy gépeket.
0: And per day, how many hundreds of acres lands they are destroying our rainforest.
1: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
0: And what they are doing?
1: Mit csinálnak?
0: They are putting that kind of trees, eucalyptus.
1: Eukaliptus fát ültetnek.
0: And they are like these big trees.
1: Ilyen nagy fákat.
0: It grows very quickly.
1: Gyorsan nő.
0: It takes very much water, it dries everything.
1: Nagyon sok vizet elszív, mindent kiszárít.
0: And because that they want to have as a economic trees.
1: Mert gazdaságos fákat akarnak.
0: After 2-3 years they will chip off and use it for supporting the constructions of the big buildings and build countries.
1: 2-3 év múlva kivágják és a nagy építkezéseken használják gerendának.
0: So is that educated or uneducated?
1: Ezek iskolázottak vagy sem?
0: Even you ask the monkey.
1: Ha megkérdezed a majmot.
0: He will say it.
1: Ezt mondja.

0: Ja.
1: Ja, det är så. Ha. They say no, it's not educated.
0: Azt mondja, nem, ez nem okos.
1: So I'm asking that much what we are learning in the college and schools and everywhere. How many good things we are creating and how many we are destroying.
0: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
1: And even we have a computer, we can count quickly.
0: Ha bár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
1: But there are so many people they can count five times quicker than computers.
0: Sok ember van, aki ötször gyorsabban számol, mint a gép.
1: So, it was not the people were not stupid and educated.
0: Az emberek, amikor nem jártak iskolába, nem voltak buták.
1: But that time and now also.
0: De akkor is most is.
1: When you go on through the border.
0: Ha átmész a határon.
1: Then they saw your passport.
0: Elkérik az útleveled.
1: And then they saw your thumb.
0: És a hüvelykujjadat.
1: Thumbprint.
0: Az új lenyomatot.
1: First the left and then this, some that, all this thumb.
0: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
1: Your signature will not valid.
0: Az aláírásod nem érvényes.
1: Only your thumb print will live.
0: Csak az új lenyomat.
1: And your thumb print. This what we have here. All we are sitting here, no one have the same.
0: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
1: So look, the God have done the just one print on the thumb.
0: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujra.
1: And no one can make the duplicate.
0: Hogy senki nem tudja lemásolni.
1: Immediately the machine will say, this is not your print.
0: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
1: Unless that your hand is burned or cut it.
0: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
1: Similarly, each and every fingertip.
0: Hasonlóan minden új hegyen.
1: Everyone have different.
0: Mindenki különböző.
1: And you should check properly.
0: Megfelelően ellenőrizd.
1: And then you look very nicely.
0: Nézd meg.
1: Or with the
0: magnifying.
1: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
0: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
1: magnified
0: az összes csakrát.
1: Glass will show you exactly.
0: A nagyító pontosan megmutatja.
1: So please today do look it.
0: Ma nézzétek meg.
1: Look it and then see.
0: És aztán lássátok.
1: There is definitely different than yours.
0: Biztos, hogy mindenki más.
1: Different than me.
0: Más, mint az
1: enyém. Different than your father.
0: Más, mint az édesapádé.
1: Different than your mother.
0: Más, mint az édesanyádé.
1: But this chakra what God has given.
0: Ez a csakra, amit Isten adott.
1: Millions of people.
0: Több millió embernek.
1: But this print cannot be the same.
0: De a lenyomat nem egyforma.
1: Which science is that?
0: Ez milyen tudomány?
1: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
0: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
1: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
0: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
1: Similarly, also in our palm.
0: Ugyanígy a tenyerünk.
1: And there are also different that hardly someone have exactly same.
0: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
1: And this palm is valid 10 years.
0: Ez a tenyér 10 évig érvényes.
1: Then something is changing.
0: Aztán valami változik.
1: Yes, but there is also the chakras.

0: És itt is csakrák vannak.
1: So, now when we will touch our fingers like this.
0: Amikor így összeérintjük az ujjainkat.
1: Very gentle.
0: Nagyon lágyan.
1: But don't make how do you call emissient. Just look.
0: Csak nézd.
1: Immediately in your whole body the coming the heat.
0: Azonnal az egész testedben meleg támad.
1: It's coming vibrations.
0: Rezgés.
1: It comes beautiful layers, the movings.
0: A rétegek mozognak.
1: You did not touch your still.
0: Még nem érintetted
1: and
0: össze.
1: And who have touched have lost.
0: Aki össze érintette, elveszett.
1: Because one should not run in front of the master.
0: Mert ne szaladja mester elé.
1: So, look. Don't come close.
0: Ne hozd közel. Figyelj.
1: But there is like a magnet inside.
0: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
1: And then very slight, just very gently touch.
0: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
1: And this gentle touch is 1000 times intensive than just like this.
0: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
1: Because each chakra in the body.
0: Mert a testben minden csakra.
1: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
0: Ahol koncentrálunk, az energia oda folyik.
1: So now, just very gently touch.
0: Nagyon lágyan érintsd össze.
1: And move a little bit.
0: Egy picit mozgasd meg.
1: How do you feel?
0: Hogy érzed?
1: Super? Super, I'm just super.
0: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
1: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
0: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvisz.
1: And now move. How does it cycling?
0: És most mozgasd körözd vele.
1: And you will see there is some like a stone.
0: És olyan mintha kő lenne.
1: Beautiful.
0: Csodás.
1: Yes or no? Who didn't feel, come here.
0: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
1: I will feel you.
0: Majd én megmutatom.
1: Okay, then one palm.
0: Aztán egy tenyér.
1: And index finger, or the ring finger.
0: És a gyűrűsúly.
1: And very gently. How strong you feel.
0: És lágyan, milyen erősen érzed.
1: But those who have artificial cream.
0: De akiken mesterséges krém van.
1: It has 92% the energy is gone.
0: Az energia 92%-a elmegy.
1: The pure seeds oil is good.
0: A tiszta magok olaja jó.
1: But not every day and always.
0: De nem mindig és nem minden nap.
1: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
0: Lágyan, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
1: It is only just gentle touch, gentle.
0: Csak lágyan érintsd meg.
1: Then bring the middle finger.
0: Aztán a középső ujjal is.
1: Yes, as energy coming and expanding.
0: Az energia jön és kitágul.
1: We are also giving new.
0: Mi is újat adunk.
1: Oh, the index finger.
0: Oh, a

0: mutatói.
1: And the small finger.
0: És a kis ujj.
1: The whole palm and its fingers.
0: Az egész tenyér és az ujjak.
1: And now all fingers again together.
0: És megint az ujjakat egymáshoz.
1: And now in this way.
0: És így.
1: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides and it release the tension and it means the headache.
0: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
1: So, just like this.
0: Csak így.
1: You know, there are sometimes people who is very nervous.
0: Néha az ideges emberek.
1: Especially in the school or in the university or college.
0: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
1: Some person sitting all the time and doing like this.
0: Van, aki mindig ül és így csinál.
1: That is the nervousness.
0: Ez az idegesség.
1: But this, what we are doing, but not whole day.
0: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
1: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
0: Csak néhány percig.
1: So, now, if you have that knowledge,
0: ha megvan ez a tudásod,
1: and you are very great educated.
0: És nagyon jó oktatást kaptál.
1: Scientist and what not.
0: Tudósoktól és még kitől.
1: Can you count this vibration?
0: Meg tudod számolni hány rezgés?
1: Like this. And where this vibration is going in your body?
0: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
1: Oh yes. In which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Which organ of the body?
0: Melyik szervhez?
1: Which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Feel.
0: Érezd.
1: And that's why we are more on the kundalini shakti.
0: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
1: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
0: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
1: If someone do to you,
0: ha valaki csinálja neked,
1: it will only 20 or 30%.
0: Az csak 20-30%.
1: But when you do yourself,
0: de ha te csinálod saját magadnak,
1: because your energy is according to your quality.
0: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
1: You see, so your tiredness,
0: a fáradtságod,
1: your tension,
0: a feszültség,
1: everything will go away, just.
0: Minden eltávozik.
1: So, are you touching your body?
0: Megérinted a tested?
1: Many times the dentist doctor is doing.
0: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
1: But they don't know.
0: De nem tudják.
1: That Swamiji said.
0: Hogy Swamiji ezt mondta.
1: Or some yogi said.
0: Vagy egy yogi mondta.
1: Nobody said anybody.
0: Senki nem mondta senkinek.
1: But they are doing spontaneously.
0: Hanem spontán csinálják.
1: Because that gives immense of energy.
0: Mert rengeteg energiát ad.
1: Especially for one side work.
0: Különösen az egyoldalú munkához.
1: They need this.
0: Szükségük van rá.
1: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the tip of the fingers.
0: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
1: It is so much energy producing thyself.
0: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
1: We are completely filled with the energy.
0: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
1: But this energy had to awake.
0: De föl kell ébreszteni.
1: Similar like the electric energy.
0: mint az elektromos energia.
1: The electric energy was learned and make it from the human's touch.
0: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
1: And then how it is going transferring.
0: Hogy hogyan halad.
1: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
0: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
1: Also, for example, on our futsal.
0: A talpunkon is.
1: You can endure or practice, do it on your futsal.
0: Csináld ezt a talpadon.
1: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
0: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
1: Especially Indians.
0: Különösen az indiaiak.
1: An Indian like pandit.
0: Mint a pandit.
1: And what the pandit, they said, I am the best.
0: És a pandit azt mondja, ő a
1: legjobb. So who is educated person, rishi of Sanskrit, etc.
0: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
1: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
0: Azt mondják, Brahmin vagyok.
1: And how they sit there, they come like this.
0: És hogy ülnek, így.
1: And all the time like this.
0: És mindig csinálják ezt.
1: Yeah, all the times.
0: Mindig.
1: And then suddenly, yes.
0: És aztán.
1: All what was walking.
0: Minden, ahol jártak.
1: Barefoot.
0: Mezítláb.
1: And now only here touching.
0: És megérintik.
1: And then eating.
0: Aztán esznek.
1: And they said, we are very pure.
0: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
1: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
0: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
1: no
0: a lábát.
1: No common sense.
0: Nincs józan esze.
1: Otherwise you should sit like this.
0: Különben ülj így.
1: That's it. Now, that is the energy going too far.
0: Ez az energia túl messze megy.
1: And let us say, you are sitting there.
0: Mondjuk ott ülsz.
1: And someone will come and tickling you.
0: És jön valaki és megcsikiz.
1: He said, oh. As you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
0: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
1: The police men.
0: A rendőr.
1: They will hold it.
0: Megfogja.
1: And they will not beat and do nothing.
0: És nem csinál semmit.
1: But they will tickling.
0: Hanem csak legyen megcsiklandozza.
1: And in tickling, one needs going urine.
0: És ettől ki kell menni pisilni.
1: And laughing and laughing.
0: És nevet.
1: Please,
0: nevet.
1: Please not, please.
0: Kérlek, ne csináld.
1: This touch. This energy touch is a very strong.
0: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
1: So similarly, there from the toes to the whole futsal.
0: Ugye a négy lábújaktól a teljes talpon.
1: Here is then getting less.
0: És aztán itt kevesebb.
1: But it is here.
0: De itt.
1: And similarly the palms.
0: Ugye a négy a tenyéren.
1: And fingers.
0: És az ujjakon.
1: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
0: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
1: and
0: megérinteni.
1: And we don't know how is that chakra.
0: És nem tudjuk milyenek.
1: We have this, how do you call them, made pictures.
0: Vannak ezek a képek?
1: That's only like a video.
0: Ez csak olyan, mint a videó.
1: Or something. But chakra is completely different.
0: De a chakra teljesen más.
1: Kundalini is different.
0: A kundalini más.
1: But there are so many meanings on this subject.
0: Ebben a témában annyi jelentés
1: our
0: van.
1: Our kundalini. So now, make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
0: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamada Purnamadayam.

0: to Ayodhya.
1: Ez akkor történt, mikor Rávanának vége lett, és az Úr Ráma visszatért Ayodhyába.
0: But in the life of a spiritual seeker, for us, every day is Diwali.
1: De a spirituális kereső számára, a mi számunkra minden nap Diwali.
0: Every day is a celebration.
1: Minden nap egy ünnepnap.
0: Today is the Independence Day of India, the 80th.
1: Mai nap 80 éves évfordulója van India függetlenségének.
0: And it is also independence for each and every one of us.
1: És ez mindannyiunk, mindenkinek egyénileg a függetlensége.
0: Because in the same day our beloved Gurudev Vishwaguruji was incarnated on this world.
1: Mert ugyanezen a napon inkarnálódott a mi szeretett Vishwagurujink ezen a világon.
0: And without him none of us would get freedom from this circle of life and death, from és mukti, from this human birth.
1: És ő nélküle egyikünk sem tudna kiszabadulni a halál és a születés ezen körforgásából.
0: So on 15th of August 1945, Gurudev was incarnated and we got our independence.
1: 1945. augusztus 15-én inkarnálódott Gurudev, és akkor mi elnyertük a függetlenségünket.
0: And 2 years later, 15th August 1947, our country, India, got independence.
1: És 1947-ben, 2 évvel később az országunk, India is független lett.
0: But unfortunately, you know, even if we get independence, we are still not happy and satisfied.
1: Ám sajnos, hogyha elnyerjük a függetlenséget, még akkor sem vagyunk elégedettek és boldogok.
0: And instead of still remembering the roots,
1: és ahelyett, hogy visszaemlékeznénk a gyökerekre,
0: not only the roots from where this physical body comes, but also the roots in the spiritual aspect.
1: Nem csak azokra a gyökerekre, ahonnan ez a fizikai test származik, hanem a spirituális gyökereinkre.
0: What does our Satya Sanatan Dharma teach us?
1: Hogy mit tanít nekünk a mi Satsanatan Dharmánk?
0: What does humanity teach us?
1: Mit tanít nekünk az emberiség?
0: Unity.
1: Egység.
0: Love.
1: Szeretet.
0: And compassion.
1: És megértés.
0: But even after we got independence,
1: miután el is nyertük a függetlenséget,
0: the philosophy of divide and rule still continued.
1: Tovább folytatódik az a filozófia, hogy oszd meg és uralkodj.
0: And then instead of uniting, we split.
1: És ahelyett, hogy egyesülnénk, szétválunk.
0: We became Bharat and Pakistan.
1: És akkor Bharat lettünk és Pakisztán.
0: But Akhanda Bharat, which was the original Bharat in the beginning.
1: És az Akhanda Bharat, az eredeti Bharat, ami a kezdetben volt.
0: We had Pakistan, India, Bhutan, Nepal, Myanmar, Afghanistan, this all was under Akhanda Bharat, if you look at the old map.
1: Ez az összes felsorolt ország az Akhanda Bharat részét képezte, ha megnézitek a régi térképeket.
0: And the energy now in the world is very somewhat lost and blurry.
1: És a világban manapság valahogy elveszett az energia és homályossá vált.
0: And the philosophy of Vasudeva Kutumbakam is getting lost in the space.
1: És a Vasudeva Kutumbakam filozófiája valahogy eltűnt a térben.
0: But it's nice to see that in this Kali Yuga again there's a certain change coming back.
1: De nagyon jó azt látni, hogy itt a Kali Yugában mégis bizonyos mértékben visszajön.
0: The calling of following Satya Sanatana Dharma to implement that philosophy of Satya Sanatana Dharma in the lives of every individual.
1: A Satya Sanatana Dharma hívása, hogy ezt az életünkben megvalósítsuk.
0: And Bhagavad Pad Sri Shankaracharya ji from Puri Peeth, Nishchalananda Saraswati ji Maharaj, he quoted many years back.
1: Ő, akit mondott, sok évvel ezelőtt mondta,
0: that the change, the movement will again start from the land of Nepal.
1: És hogy ez a változás megint a Nepál országából kezdődik.
0: And India will again learn from that.
1: És India megint tanul belőle.
0: And that movement has already begun this year or beginning of last year.
1: És ez a mozgalom már el

0: kezdődött ebben az évben, múlt évben.
1: But unfortunately, us Indians, we are quite drawn towards the Western philosophy.
0: De sajnos minket indiaiakat nagyon vonz a nyugati filozófia.
1: India has such great culture, such great roots, such great kathas of great gods and goddesses and rishis and munis and so many things.
0: Indiának olyan nagyszerű filozófiája van, olyan gyökerei és olyan sok isten, istenség, rishi, muni.
1: And now slowly the whole Western world is getting drawn towards yoga, getting drawn towards spirituality, getting drawn towards the Bharata Bhumi.
0: És lassacskán az egész nyugati világ egyre inkább vonzódik ezek iránt, az értékek iránt.
1: But the Indians, they want, we want to get out.
0: De az indiaiak ki akarnak szállni.
1: Because we don't see that beauty which our country holds.
0: Mert mi nem látjuk azt a szépséget, ami van a mi országunkban.
1: And it's very unfortunate to see when many travelers from abroad come.
0: És ez nagyon szerencsétlen dolog látni, hogy sok külföldi utazó jön.
1: Nothing is perfect in this world.
0: Semmi nem tökéletes ezen a világon.
1: Yes, I believe that if India has all these rules and regulations, but if we change our mentality a bit, it would look and feel much more nicer. I agree to that.
0: És hogyha India visszatérne a gyökereihez, akkor hiszek benne, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban néz neki.
1: But unfortunately in this modern world, in the internet.
0: De manapság az internetnek ebben a modern világában.
1: And because what's on the trend and what can get most views.
0: És hogy mi a trendi, és mi az, ami a legnagyobb nézettséget generál.
1: They will come, many vloggers, many influencers come and go to the most, how do you call it, the slums of India.
0: És vannak ezek a influencerek, vloggerek, akik elmennek a nyomor negyedeibe Indiának.
1: Show that aspect and that part of one small corner of India.
0: Megmutatják Indiának azt a pici részét.
1: See the title will be See and Live the Life in a day of the Real India.
0: És akkor azt a címet adják ennek a videónak, hogy nézd meg, milyen egy indiai igazi egy napja.
1: But they don't talk about then how many beautiful old architectural temples and palaces we hold.
0: De arról nem tesznek említést, hogy mennyi gyönyörű régi.
1: The rich culture and the beautiful festivals which we celebrate.
0: Mennyi régi templom és palota van, a sokféle kulturális esemény, ünnepségek.
1: From Sanskrit language, all the languages originated and Sanskrit originated in India.
0: És hogy a szanszkrit nyelvből származik az összes többi nyelv, és a szanszkrit maga Indiában keletkezett.
1: Many great events, many great avatars, everyone in India.
0: Sok nagy esemény, sok nagy avatár mind Indiában.
1: But Maya is very strong.
0: De nagyon erős a Maya.
1: The pull of that Maya is very strong.
0: Nagyon erős a húzása.
1: And instead of the Indians slowly going towards spirituality and remembering the culture.
0: És ahelyett, hogy az indiaiak lassacskán elmozdulnának a spiritualitás és a saját kultúrájuk irányába.
1: It's more, let's go out of India, we will earn more money.
0: És inkább azt mondják, hogy hagyjuk ott Indiát, keressünk több pénzt.
1: They are forgetting the culture, we are forgetting the way of living.
0: Elfelejtik a kultúrájukat, elfelejtik az életmódjukat.
1: Because we think that this is cool, we think that this is trendy, we think that this is the new Gen Z.
0: És mert azt gondoljuk, hogy ez trendi, ez az életmód.
1: The people who are born in 1999 are Gen Z or Gen Alpha or what are we? Millennials?
0: Ezek a Z generációsok, azok mikor születtek azok?
1: But I feel much older than being a Gen Z, so.
0: Én idősebbnek érzem magamat, mint a Z generáció.
1: A physical body might be 27, but.
0: A fizikai test az lehet, hogy 27, de hát.
1: Too many rounds.
0: Sok több kör.
1: So, this one, last one, Swamiji, please.
0: Ez az utolsó legyen, kérlek.

0: energy.
1: Sometimes I think about it like, how many times have we lived this life?
0: Azon gondolkozom, hogy hányszor éltem már át ezt az életet.
1: I mean, not this exact scenario life, but in general life.
0: Nem pont ezt a helyzetet, hanem úgy általában.
1: How many times we were flying and someone came and clapped us?
0: Hányszor történt, hogy repültél és valaki agyon csapott?
1: And how many times did we clap them?
0: És hányszor csaptuk mi agyon őt?
1: And then the mosquitoes and humans are playing ping pong. Once they take our life, and then we take their lives.
0: A szúnyog meg az ember ilyen módon pingpongozik, hogy egyszer én veszem el az ő életét, egyszer meg ő az enyémet.
1: Then I think, okay, I am Saparmo Dharma.
0: És akkor azt gondolom, hogy okay, Sanatana Dharma.
1: But then maybe I think that maybe it gets moksha, you know.
0: De lehet, hogy megkapom a moksát, lehet.
1: So it depends.
0: Attól függ.
1: But seriously, on a serious note, how many times did we get a human birth? Because in the human birth we can do some karmas.
0: De vajon hányszor nyertük el az emberi születést, mert az az, amikor tudunk valami karmát létrehozni.
1: And based on those karmas we are either spiritually developing or going back in that downgrading system.
0: És azoknak a karmáknak az alapján vagy spirituálisan fejlődünk, vagy egyre lefokozódunk.
1: But even to be a part of a parampara, to be initiated by Gurudev, to have a darshan of Gurudev in our lifespan took many lives of sadhanas, many lives of longing for this, that we can get this time in this life.
0: De csak az, hogy része lehetünk ennek a paramparának, hogy megkapjuk a beavatást Visvagurujihoz, ahhoz nagyon sok életnek a vágyakozása kellett, hogy eljussunk erre a helyre.
1: To be connected to the one of the oldest paramparas.
0: Hogy kapcsolatba kerüljünk az egyik legősibb paramparával.
1: To have darshan of one or some of us two of the great mahasiddhas of this world.
0: Hogy darshanjában részesülünk egy mahasiddhának, vagy van, aki közülünk kettőnek is.
1: In India we have a saying, bhuto na bhavishyati.
0: Indiában, ezt mondjuk.
1: No translation. Which means bhutakala, which means the past, and bhavishyakala means the future.
0: A múlt és a jövő.
1: And when we say bhuto na bhavishyati, it means neither will was ever and neither will again ever happen.
0: Soha nem volt ilyen korábban, és soha nem is fog történni a jövőben.
1: So this, what we are experiencing in this lifetime,
0: ez az, amit ebben az életben megtapasztalunk.
1: Might be remembered for centuries.
0: Lehet, hogy évszázadokra emlékezetes marad.
1: Jab tak suraj chand rahega, tab tak Vishwaguru ji ka naam rahega, which means till the moon and sun will exist, till then the name of Vishwaguru ji will exist.
0: Amíg csak a nap és a hold fennmarad, addig fennmarad Vishwaguru ji neve.
1: But how lucky are we that we could live in this same time as Gurudev?
0: És mi meg milyen szerencsések vagyunk, hogy pont abban az időben élünk, amikor ő.
1: We could walk the same footsteps behind him.
0: Azokon a lépéseken mehetünk az ő lábnyomain.
1: We could experience the divine energies flowing when he touched our heads.
0: Megtapasztaljuk azt az isteni energiát, mikor megérinti a fejünket.
1: We could feel the energy around us always present.
0: És érezzük magunk körül a mindig jelenlevő energiát.
1: And that's how lucky we are.
0: Ilyen szerencsések vagyunk.
1: And imagine,
0: képzeld
1: how
0: el,
1: many millions of people do not have this.
0: Hány millió embernek ez nincs meg.
1: So we can feel like we are limited editions.
0: És mi meg úgy érezzük, hogy tehát úgy érezzük magunkat, mint egy különleges kiadás.
1: Those of you who know my WhatsApp, how do you call? Huh? Sorry? Not VIP, but the WhatsApp motto or status or something. It's written, I'm not special, I'm a limited edition.
0: Tehát ez a limitált kiadás.
1: So we all are limited editions.
0: Ilyen korlátozott kiadás vagyunk mi mindannyian.
1: Because there is only one version of us.
0: Mert csak egy verziónk létezik.
1: There are many people with many qualities which resemble with us.

0: Sok embernek a tulajdonságai, akik hasonlítanak mi ránk.
1: But there is only one Visvaguruji and there is only one us.
0: De csak egy Visvaguruji van és egy van belülünk.
1: And many times we think, oh, we found Swamiji here, or we googled yoga and we found him there, and we did this and we did this.
0: És sokszor azt gondoljuk, hogy mi találtuk meg Swamijit, kiguglistuk.
1: We didn't find him.
0: De nem mi találtuk őt meg.
1: He found us.
0: Ő talált meg bennünket.
1: He came to Europe.
0: Eljött, ő jött el Európába.
1: Many of us might visit India, might go for sightseeing, for good things, but
0: sokan elmentek Indiába, ott megnézitek a szép látványosságokat.
1: But him coming to the West.
0: De az, hogy ő eljött nyugatra.
1: Imagine a young boy born in a very not so well developed village in the middle of the desert in Rajasthan.
0: Képzeld el, a fiatal fiú, aki Rajasztánban, a sivatag közepén, egy szegény faluban született.
1: And then look what he has done now.
0: És akkor most néz rá, mit valósított meg.
1: That's why I say bhuto na bhavishyati never was and never will come the same like this.
0: Ezért mondjuk azt, hogy soha nem volt és soha nem is lesz.
1: Someone who never thought of himself.
0: Valaki, aki magára soha nem gondolt.
1: Someone who sacrificed his health, his everything, his body, his everything to us.
0: A mi részünkre áldozta fel az egészségét, a testét, mindent.
1: I remember the days when now I have two phones. I remember he used to have three or four and one goes off and the second goes on and then the third goes off and fourth and it was continuous.
0: Emlékszem, nekem is most már két telefonom van, de amikor úgy volt, hogy neki volt három, meg négy, meg öt, és ezek folyamatosan csörögtek, és folyamatosan beszélt az összesen.
1: Because in our family we have the wife, the husband, two, three, four children, extended few family, and that's it. You need to talk to minimum, maximum 10 to 15 people.
0: Mert ez olyan, mint amikor van egy nagy család, ott van a férje, a feleség, a gyerekek, meg a közelebbi, távolabbi rokonok, 10-15 emberrel kell kapcsolatot tartani.
1: But Gurudev had to take care of millions.
0: De Gurudevnak pedig milliókkal kell törődnie.
1: And not only take care, but be responsible for all of those millions.
0: És nem csak gondot viselni, hanem felelősséget vállalni ezért a milliókért neki kell.
1: Because we surrendered ourselves to thy.
0: Mert mi átadtuk magad neked.
1: And now, once he accepted us as his disciples,
0: mikor elfogadott bennünket tanítványaként,
1: it becomes his responsibility to take care of us, to guide us, to protect us, and to give us that peace that we deserve.
0: Akkor onnantól kezdve az ő felelőssége vált, lehet, hogy vezessen minket, vigyázzon ránk, és elvezessen minket.
1: But still we enjoy wasting our lives in gossiping.
0: De mégis azt élvezzük, hogy elpazaroljuk az életünket a pletykálkodásra.
1: Still we waste our life in maya.
0: Elpazaroljuk az életünket a májára.
1: Still we waste our life in anger.
0: A mérgelődésre.
1: Because anger brings so many things within us.
0: Mert a düh az olyan sok mindent felhoz bennünk.
1: And immediately when we have something nice, then we feel oh, more. Then that brings up more emotions like anger, like jealousy, like envy, hatred. So many things come just because we talk too much.
0: És amikor valamink van, akkor mindjárt úgy érezzük, hogy ebből több kell, de akkor pedig mindenféle érzelmek fognak keletkezni, a düh meg a féltékenység.
1: But because we are too fearful and too scared to look at our own bad qualities, we tend to look in others.
0: De mivel túl félünk attól, hogy rátekintsünk a saját rossz tulajdonságainkra, inkább másokét nézzük.
1: Why we fear that we will look at the mirror and get scared, oh, damn, a lot. Preparing myself first.
0: Félünk belenézni a tükörbe, hogy hűha.
1: That's why I stopped even looking what other people are doing or saying. I'm more focused on myself for the past year and trying to fix myself first before doing anything.
0: És

0: És ezért most az utóbbi két évben már nem törődök azzal, hogy az emberek mit mondanak, hanem próbálom, hogy megjavítsam a saját dolgaimat, jóvá tegyem.
1: And the journey of mine and all of ours.
0: Az én utam és mindannyiunké.
1: It's a learning path for me and for you.
0: Ez egy tanulási folyamat nekem is, meg nektek is.
1: The blessings and the kripa is equally on all of us.
0: A áldás és a kripa az mindannyiunkon egyformán ott van.
1: But responsibility comes, but still avtarpuri is still avtarpuri. It still needs to go through all these learning paths.
0: Megvan a felelősség, de avatarpuri attól még avatarpuri marad, keresztül kell mennie a tanulási folyamaton.
1: Many of us met Gurudev when he was 40, after he experienced many things in life, after he learned many things in life, he had all what he talked from his experiences.
0: Sokan találkoztatok Gurudevával, amikor ő még 40 éves volt, és hogy tudjátok, hogy mennyi mindenen ment keresztül az életben, ő, amikor mond valamit, a tapasztalataiból beszél.
1: And I'm 27, still going through that phase.
0: És én még csak 27 vagyok, és most megyek keresztül ezen a fázison.
1: Yes, I believe now and more in Naam Karta and let them do everything and I surrender myself, so my life is much more peaceful now.
0: És hiszek abban, hogy Naam Karta, ők a cselekvők, tehát ezáltal most már sokkal békésebb az életem.
1: But you think what, I popped out of the sky and I had all, I'm perfect.
0: De nem gondolom azt, hogy tökéletes vagyok.
1: No one is perfect.
0: Senki nem tökéletes.
1: Even if Gurudev invoked this soul to come back down, I was much happier up there, but still, to activate things, I need to do the work. He can't just tap my head and say, Swaha, you get everything.
0: Ő megadja a lehetőséget, de nekem kell elvégezni a munkát.
1: I need to be ready for that, to receive that also.
0: Nekem készen kell állni arra, hogy megkapjam azt az áldást.
1: And for that I need to work on myself before working on anyone else.
0: Tehát először saját magamon kell dolgozni, és azután tudok másokon.
1: For that I had to stir my pot and Gurudev stir my pot for years and years before I started stirring your pot.
0: Ezért először a saját fazekamat kell kavargatnom, mielőtt másét kavargatnám, és Gurudev régóta kavargatja az enyémet.
1: And whenever I see someone else doing something or something which I do not like, then I first, instead of even saying anything to them or thinking anything bad about them, first I look at myself and I say, do I have these qualities? Can I do something to fix myself before I try to say something to others?
0: És mikor azt látom, hogy valaki valami nem tetsző dolgot csinál, akkor mielőtt bármit is mondanék, vagy egyáltalán gondolnék arra, hogy bármit is mondjak, azt nézem meg, hogy nekem megvan ez a tulajdonságom, és hogyha megvan, akkor azzal mit tudok tenni.
1: And now when I'm more aware of myself and of my surroundings.
0: És most, hogy jobban tudatomban vagyok magamnak és a környezetemnek,
1: I can notice when things are happening and then I take it on myself first.
0: Észreveszem, amikor történnek a dolgok, és először magamban rendezem le.
1: Because Gurudev always says, love yourself as much as you love others. No, first love yourself, then you can love others. So first I have to accept and love and have know that so whenever I talk about something, first I experimented it on myself, then I share it.
0: Gurudeva azt mondja, hogy szeresd magadat, és azután tudsz igazán másokat szeretni. Ez azt jelenti, hogy mielőtt valamit akarsz csinálni, vagy mondani valaki mással, először magadon kell azt kikísérletezni.
1: Every meditation and every yoga nidra, every way of life which I'm trying to share with you guys, it's first experimented on myself and I observed what happens with it, then I give it further.
0: Minden meditáció, minden yoga nidra, minden, amit elmondok nektek, azt először magamon kellett megtapasztalnom, és azután tudom átadni.
1: So just because I'm sitting here, stop imagining I'm perfect.
0: És attól, hogy itt ülök, ne gondoljátok, hogy én tökéletes vagyok.
1: And I am not the guru.
0: Én nem vagyok a guru.
1: Only one.
0: az csak egy.
1: I have the responsibility of giving mantra.

0: Pradiksha, Kriya, Diksha, anything but still through him, he flows through me.
1: Nekem van meg az a felelősségem, hogy adjak mantradiksát, meg kriadiksát, meg mindenféle dolgot, de azt nem én adom, hanem rajtam keresztül ő adja.
0: So even when you come and make pranam to me, in your head it should be you are making pranam to him through me.
1: És amikor nekem végeztek pranamot, akkor rajtam keresztül ő neki végzitek a pranamot.
0: Because we all are just the channels of the Supreme.
1: Mert mi mindannyian csak csatornái vagyunk a legfelsőbbnek.
0: And according to our past karmas, according to our sadhanas, according to how much spiritually we develop, we are given certain aspects, certain roles, certain duties in the new life, and that's what we follow.
1: És attól függően, hogy milyen karmáink voltak, attól függően bizonyos helyzetbe kerülünk, bizonyos felelősségünk lesz a következő életben.
0: And when it's much more peaceful there, and I love that there, then why here? Because still, even that world or any world, I still am his sevak, so where he calls, I have to come.
1: És habár sokkal békésebb lenne amott, mégis itt vagyok, mert én sevak vagyok, és szolgálok.
0: And our lives are not for ourselves.
1: Az életünk nem saját magunkért van.
0: Yes, in between I like to drive cars and listen to music, so I escape for half an hour, few hours, then people make gossips that I went somewhere. Yes, I went somewhere, I went for a drive in the forest or on the highway to enjoy my drive.
1: A időnként elmegyek autózni, meg zenét hallgatok, és akkor az emberek azt mondják, hogy eltűnt, és igen, eltűntem, autókázok az erdőben, vagy az autópályán, és ezt élvezem.
0: But then I enjoy it even more when people talk about it, so I do it even more in longer time.
1: De akkor élvezem azt is, mikor az emberek pletykálnak erről, úgyhogy még hosszabb ideig csinálom.
0: Because that 27-year-old person is still existing inside.
1: Mert még létezik, megvan belül ez a 27 éves személy.
0: And it's also a part of me stirring the pot even more, to bring up more things inside of you all, you know.
1: És megvan az is bennem, hogy fölkavarjam a levest, hogy kihozzak belőletek bizonyos dolgokat.
0: I'll have to do, you say do this, I will do the opposite.
1: Hogyha mondtok valamit, hogy ezt csináljam, akkor szeretem az ellentétét csinálni.
0: To bring up that hidden gems inside and little bit then show you that this is the gems and then we work on it and fix it and we are becoming that paramhans from that hans.
1: Mert hogy kijöjjenek azok a rejtett kincsek, és akkor dolgozhatunk ezen a rejtett kincsen, és akkor lehetünk a hansából paramhanszák.
0: Shradeep Narayana Mahaprabhuji Suta Hansa Jagavere. We are given that privilege to be called a hans, not a crow.
1: Nekünk megvan az a privilégiumunk, hogy hattyúnak hívhatnak minket, és nem varjúnak.
0: So if we are already the hans, and Shradeep Narayana Mahaprabhuji wakens up that hans, then we become one with that paramahans, and we become that paramahans itself.
1: Tehát, hogyha már hattyúk vagyunk, megkaptuk ezt Visvaguruji-tól, akkor, hogyha egyé válunk ővele, akkor egyé válunk a paramhanszával, és azzá leszünk.
0: Because that energy field which is created around us becomes so strong when so many united souls come together and go towards that same bindu, that same light.
1: Mert olyan erőssé válik az erőtér, hogyha sok lélek együtt egyfelé megy, egy pont felé.
0: And many times Gurudev said, you all are my successors. Remember that?
1: És sokszor mondta Gurudev, hogy mindannyian az utódaim vagytok, emlékeztek?
0: So on the Gadi may be sitting one.
1: A Gadin lehet, hogy egy valaki ül.
0: But if we are all equal, if we are all his disciples, if we are all his, then it's our mission together to carry this forward.
1: De hogyha mindannyian egyenlőek vagyunk, mindannyian tanítványok vagyunk, akkor ez a mi közös feladatunk, hogy előre haladjunk.
0: Yes, the blessing part which goes through the parampara, that stays on the Gadi, but still, when I need advice, I want you to advise. I want more transparency. I want more two-way communication. I want that everyone unites and shares what they feel to me, and I try to implement how I work with you in that way, which makes you and me both happy.
1: Az áldás feladata az a Gadihoz kötődik, de nagyon fontos a kétirányú kommunikáció, hogy meghallgatom a ti véleményeteket, és akkor együtt próbáljuk jobbá tenni a dolgokat.
0: Although I'm very bad at communication on the phone.
1: Nem rossz vagyok a telefonálásban.
0: But if you catch me wandering around, walking here, there, come up, approach me directly. Anytime.
1: De hogyha látjátok, hogy itt sétálok, és odajöttök, elkaptok, az bármikor lehet.
0: But communication part on the phone, let's see.
1: De a, ami a telefonálást
0: illeti. Yesterday was 1,800 messages. Today I have 2,225 messages unread. That's one WhatsApp. Second one is 325, the third one is 48, and the fourth one is 112.
1: Tegnap 1800 WhatsApp üzenetet kaptam, amiket nem tudtam elolvasni. Ma is több százat az egyik WhatsAppon, és 42-t a másikon, és 36-ot a harmadikon.
0: And then there is still Instagram and Facebook, which I now stopped using. I gave it to the team and they handle it. I'm out of it.
1: És nem is beszélek a Facebookról, amit teljesen föladtam, odaadtam a segítőimnek.
0: So, sorry for not being very responsive.
1: Sajnálom, hogy nem tudok nagyon válaszolni.
0: But yeah, and now the best part is, before I used to wear kurtas, I could put my phones in my pockets.
1: De mielőtt már kurtám volt, azelőtt beletettem a telefont a zsebembe.
0: But now no pockets, no kurtas, freedom.
1: De most nincs kurtám, nincs zsebem, se, úgyhogy szabad vagyok.
0: You see, Sanskrit and Hindi and Hungarian. Jeb in Hindi means pocket, and in Hungarian I heard something.
1: Zseb.
0: Yeah, in India it's jeb.
1: Hasonló a Sanskritban meg a magyarban.
0: And Marwari also jeb, pocket.
1: És Marwariban is a jeb az a zseb.
0: Yeah. All languages.
1: Minden nyelv.
0: So now they carry the phone. If they see sometimes, now I'm sitting here, I get it in the night, I get it. Otherwise, traveling or otherwise in the cars and planes, I'm sleeping. This time I thought, okay, finally on the plane, I will connect to the Wi-Fi and do something, watch something, be myself, but then I fell asleep before the plane even took off, and I landed when the plane landed. So yes. Plane becomes now my bedroom.
1: És most ő náluk van a telefon, és én néha akkor nézem meg, amikor repülőre ülök, hogy na akkor nézek valamit a telefonon, de általában még azelőtt elalszom, hogy felszállna a repülő, és csak akkor ébredek föl, amikor már leszállt.
0: So there are many things we need to first fix in ourselves.
1: Sok minden van, amit először magunkban kell kijavítani.
0: So let's please stop wasting our lives on others.
1: Kérlek, fejezzétek be, hogy azzal pazaroljátok az életeteket, hogy másokkal törődtök.
0: It's the jiva and that guru tattva and that's it.
1: A jiva és a guru tattva ez számít.
0: And when we realize that this is not ours, this life is not ours, this body is not ours, this surrounding us is not real, and everything is an illusion, we are an illusion, only this Atma is the Ajar Amar, omnipresent, everlasting, that is the ultimate truth.
1: És akkor megtapasztaljuk, azt rájövünk arra, hogy minden illúzió, a testünk is illúzió, meg a körülöttünk levő dolog is, mindez csak mája.
0: Stop worrying about everything around us. The world does not revolve around us. I thought that before. I thought the world used to revolve around me. Later I did self-discovery and I realized I'm not even the particle of this world, so the world cannot revolve around me.
1: Ne aggódj a világi dolgok miatt. Korábban én is aggódtam, aztán én rájöttem, hogy én még egy porszem se vagyok a világ számára.
0: The world revolves when Ganeshji and everyone were asking, go and do a parikrama around the world.
1: A világ az nélkülünk is forog, a föld nélkülünk is forog.
0: What did we do? What did Ganeshji and Kartikeyji do? Any guesses? Raise your hands.
1: Hogy volt az, amikor Kartikey meg Ganeshji körüljárták a világot? Yes, it was already told one evening.
0: Oh yeah, Vikram talked to. So, Ganeshji, Kartikeyji did the parikrama around Shivji, but no, around the world. But Ganeshji thought that his world, tameva mata chapita tameva tameva bandhu chasagha tameva tameva vidya dravidam tameva tameva sarvam mama deva deva, you are my dev, doesn't matter what you are. So for me, my Gurudev is my world. And that's where I revolve around. Simple as that.
1: Tehát az volt a feladat, hogy körbe kell járni a világot, és Kartikey tényleg körbejárta a világot, Ganeshji viszont azt gondolta, hogy az ő világa a Shiva és Parvati, tehát ő csak őket kerülte meg.
0: And we are all revolving around that same world.
1: És mi ugyanabban a világban forgolódunk.
0: So let's stop worrying and blaming ourselves for the whole world's problems.
1: És ne aggódj a világ és a mások problémái miatt.
0: Everything around us doesn't happen because of us.
1: A dolgok körülöttünk nem miattunk történnek.
0: Close your eyes.
1: Hunyd le a szemed.
0: Na tato, na mata, na bandur, na data, na putro.

0: गायोक्तौ महाक्षीणादीनः सदा जाड्यवस्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रकष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमैका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमैका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमैका भवानि ओ भवानि ओ मदर
1: ओ अन्या
0: फॉर अस वी टेक इट एज मदर फॉर अस वी टेक इट एज गुरुदेव आल्सो
1: मी anyának is nevezzük, és Gurudévának is.
0: Mother, father, brother, giver, daughter, son, husband, wife, my vrittis and the knowledge holds nothing or means nothing to me.
1: Anya, apa, tulajdon, rokonok, tudás, mindez semmit sem jelent nekem.
0: Only you are the one which means to me, only you are the one which gives me that gati, that flow.
1: Csak te vagy az, aki jelentesz bármit nekem, aki megadod azt az áramlást.
0: Main apar bhavasagar mein pada hua hoon. I am stuck, I am in this big, deep, scary ocean of this bhavasagar, which is full of sadnesses.
1: Beragadtam ebbe a hatalmas, mély, ijesztő óceánba, ami ebbe a világba.
0: I am fearful from it.
1: Félek.
0: Kama, krodha, mata, lobha, irsya, these all which are in the samsara, I am binded in that knot with them.
1: Csomóba köt engem mindez. Ebbe a szamszkárába.
0: Oh Bhavani, oh Mother Goddess, you are the only one which gives me that movement, that flow in life.
1: Oh Bhavani, oh Isteni Anya, te vagy az, aki megadod nekem az élet folyását.
0: Neither do I know how to do dan and punya, which means how to donate.
1: Azt sem tudom, hogy hogyan kell adományozni.
0: Neither do I know how to meditate.
1: És azt sem tudom, hogyan kell meditálni.
0: Neither do I know any tantra or mantra or any stotras.
1: Nem ismerek semmilyen mantrát vagy tantrát vagy stotrát.
0: Nor do I know how to do any type of pujas and kriyas. I am completely blank.
1: Nem tudom, hogyan kell bármiféle puját vagy kriyát végezni. Egészen üres vagyok.
0: You are the only one which guides me, which gives me that push, that flow.
1: Te vagy az, aki vezet engem, aki megadja azt a lökést.
0: Neither do I know good deeds, neither do I know bad deeds.
1: Nem ismerem a jó cselekedeteket, nem tudom a rossz cselekedeteket.
0: Neither do I know about any pilgrimages, nor do I know about mukti, where do I get that.
1: Nem veszek tudomást semmilyen zarándok útról, sem azokról a gyümölcsökről, amit azzal elnyerhetnék.
0: You are the only one where I feel safe and where I can lean upon.
1: Csak te vagy az egyetlen, akivel biztonságban érzem magam, akire támaszkodhatom.
0: Mai kukarmi, I am the one who does bad karmas.
1: Én vagyok az, aki rossz karmákat hoz létre.
0: Kusangi, I am the one who stays in kusanga.
1: Én vagyok az, aki a kusangban tartózkodik.
0: Durbuddhi, I am the one whose buddhi is completely finished, bad.
1: Én vagyok az, akinek teljesen rossz a buddhia.
0: Sadachar se heen, do not have any good qualities.
1: Nincsen semmilyen jó tulajdonságom.
0: Sada durvachan bolne wala, the one who always speaks bad.
1: Az, aki mindig rossz dolgokat mond.
0: But you are the only one who I feel safe and who gives me that push, that flow in my life.
1: De te vagy az egyetlen, akivel biztonságban érzem, aki megadja életemben a
0: I do not know Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, Sun, Moon or any other god or goddesses. I only know you.
1: Nem ismerem mindezeket az istenségeket, csak téged.
0: And you are the only one who gives me that push, that motivation.
1: Te vagy az, aki megadja nekem azt az impulzust.
0: You are the one who removes me from the conflicts, from any type of bad things. You are the one who is more larger than the water, than the sky, than the mountain, than the forest.

0: Te vagy az, aki megadja nekem azt a lökést, és te nagyobb vagy, mint az ég, mint a víz, mint az óceán.
1: And you are the one who will always protect me.
0: Te vagy az, aki mindig védelmez engem.
1: And you are the only one who gives me that pull, the push in my life.
0: Te vagy az, aki megadja nekem azt az impulzust az életemben.
1: I will always be an orphan.
0: Mindig poor, árva maradok.
1: Poor.
0: Szegény.
1: Ill.
0: Beteg.
1: Weak.
0: Gyenge.
1: And stuck in this world.
0: Beleragadtam ebbe a világba.
1: But you are the only one who gives me that push.
0: De te vagy az, aki megadja nekem azt a lökést.
1: Now open your books, open your eyes first.
0: Most nyissátok ki a szemeteket, aztán a könyvet.
1: And then open your bhajan books.
0: A bhajan könyvet.
1: And in there is one stotra.
0: Ott van.
1: Which one?
0: Melyik?
1: Mano buddhi ahankara. Mano buddhi ahankara citta ninadam naham mano buddhi ahankara citta ninaham na karna na jivva na chagrana netram na chavyoma bhumir na tejo na vayo Chidananda-rupah Shivoham Shivoham Chidananda-rupah Shivoham Shivoham Chidananda-rupah Shivoham Shivoham Na cha prana sangyo na cha vyama pani na sapta

0: And when sometimes when many of the heads now is going on, why is he saying all of these things? Because I am more aware of my energies and I'm more sensitive to the energies going around. I don't, no one needs to tell me what who is saying. I feel it sitting in my room.
1: És hogyha elgondolkoztok,
0: or sitting here now,
1: azon, hogy miért mondja ő ezeket. Azért, mert hogy most jobban tudatában vagyok önmagamnak, a saját gondolataimnak, jobban érzem a ti gondolataitokat, akkor is, hogyha ott ülök a szobámban.
0: We need to become more aware of ourselves and we will automatically become aware of our surroundings and sometimes it gets scary.
1: Arra van szükség, hogy jobban tudatában legyünk saját magunknak, és akkor jobban tudatában leszünk a környezetünknek, és az bizony néha ijesztő.
0: But there is no fear.
1: De nincs félelem.
0: So it turns into more interesting.
1: Hanem inkább azzá válik, hogy hát milyen érdekes.
0: So, we should be happy that we got a short Bhojan mantra from Gurudev.
1: Szerencsések vagyunk, hogy egy rövid étkezési munkát, mantrát kaptunk Gurudévtől.
0: But today we will sing the proper Bhojan mantra, the long Bhojan mantra.
1: De most elénekeljük a hosszút.
0: Before we go for lunch.
1: Mielőtt megyünk ebédelni.
0: Nitya

0: शांति शांति शांति। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन्महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुदेव भगवान् की जय। In the beginning of satsang, there is always Mangala Acharana.
1: Satsang elején mindig a Mangala Acharana megy.
0: That's when we invoke that energy.
1: Mikor behívjuk azt az energiát.
0: To guide us, to help us go forward throughout that satsang.
1: Hogy vezessen minket, és az egész satsangunkon keresztül jelen legyen.
0: Sadashiva Samarambham. So from the beginning of Sadashiva himself,
1: a kezdettől, Sadashivától magától.
0: Shankaracharya Madhyamam. In the middle, I bow down to Bhagavad Pad Sri Shankaracharya Ji, because without Shankaracharya Ji, we wouldn't have the Advaita Vedanta, we wouldn't have the Sannyasa Parampara.
1: És a közepén pedig Shankaracharya, és leburulok elé, mert különben nem lenne, ha ő nem lett volna az Advaita Vedanta.
0: Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. So from the current Acharya, my Gurudev, to the whole beginning of the parampara, I bow down to the whole parampara.
1: A jelen acharyától, tehát Gurudevától végig az egész paramparán leborulok eléjük.
0: And in the end of the satsang, we always do Ashirvachan.
1: A satsang végén pedig mindig ezt tesszük.
0: Swasti prajabhyam. May there be happiness and peace amongst all the praja, means all the people.
1: Legyen boldogság, megértés minden ember között.
0: Nyayena margena mahin mahisha. May the kings and the rulers rule with dharma, with purity and with the righteousness.
1: A királyok, az uralkodók dharmával, igazságosan uralkodjanak.
0: Go brahmanebhyo shubhamastu nityam. The cows, because we consider the cows as our mother.
1: A tehenek pedig, már hiszen őket anyának tekintjük.
0: The Brahmins, which lead and do all the chanting, and we know all the Vedas because of the Brahmins.
1: A brahmanák, akik zengetik a Védákat.
0: And everyone else.
1: Mindenki más.
0: Go brahmanebhyo shubhamastu nityam. Lokah samasta sukhino bhavantu. Everyone in this loka, every living creature, living or non-living creature.
1: Mindenki ebben a lókában, az élő és a nem élő dolgok.
0: Sukhino bhavantu means be happy.
1: Legyenek boldogok.
0: That's what I want from you. I don't care if anyone gossips, if anyone talks, if anyone does whatever they want, but I want only happiness for all of you.
1: Csak ezt akarom tőletek. Nem érdekel, hogyha valaki pletykálkodik, vagy ezt meg azt teszi, csak azt, hogy legyetek boldogok.
0: Okay.
1: Rendben.
0: Ayom. Have a beautiful afternoon and a blessed afternoon.
1: Szép délutánt. Áldott délutánt.
0: Huh? Ah, yeah, we will. And many blessings from Gurudev and much love from me.
1: Gurudev a sok áldása és az én sok szeretetem.
0: And now all of you again stand up please, because on the Independence Day when we ended, we have two things in India. First is the national anthem, which we sang before.
1: Most megint fölállunk, mert két dolgot csinálunk a függetlenség napján. Az elején volt a himnusz.
0: And then we have the national song.
1: És azután pedig a nemzeti dal.
0: So we will sing that, and then we will end today's
1: Most,
0: morning session.
1: Most azt énekeljük, aztán befejezzük ezt a délelőtti részt.
0: Jandajáim, Bharatakal, Jandamána. Nagyon?

0: Deva Paramahamsvami Maheshwaranandának.
1: Om Namo Narayana to all three sannyasis present here.
0: Om Namo Narayana három sannyasinak, akik jelen vannak.
1: And the two half ones who are watching.
0: És a két és félnek, akik nézik.
1: You know, I miss saying this, you know, one and a half and two and a half.
0: Hiányzik az, hogy nem mondhatom, hogy másfél, már két és fél.
1: So, Tyagpuri and Yamuna, half, half, one.
0: Tyagpuri és Yamuna, az fél és fél, az egy.
1: Good evening and Hari Om to all of you who are present in this hall, and much love and many blessings from Gurudev, from Web, or for those who are watching on Swamiji TV.
0: Jó estét! Gurudev sok áldása, az én szeretetem a jelenlévőknek és mindazoknak, akik a Swamiji TV-n nézik.
1: I was wondering, the hall started filling up more, or we started duplicating, then I realized, oh, it's some weekend.
0: És csodálkozni kezdtem, hogy jobban telik a terem, vagy megduplázódtunk, de aztán rájöttem, hogy most hétvége van.
1: But this is the living example of Gurudev, what he has done for us.
0: De ez élő példa arra, hogy Gurudev mit tett velünk.
1: Some of us just came for few hours, just for one satsang.
0: Vannak, akik csak néhány órára jönnek, egy satsangra.
1: But still we have that longing and that calling that we all come together in one place.
0: Mindannyian megvan az a vágyakozás, érezzük azt a hívást, hogy együtt legyünk egy helyen.
1: Who thought in the beginning a boy from Rajasthan?
0: Ki gondolta annak idején, hogy egy fiú Rajasztánból?
1: With normal education, normal family.
0: Aki egy közönséges családból jött.
1: At that time first Gurudev was building himself with the grace of Madhvananji Babji.
0: És akkor először Gurudeva felépítette magát Madhvananji Babji segítségével.
1: Years and years of tapasya, years and years of sadhana and of building himself to build what he has built.
0: Évek sadhanája és tapasztjája, hogy fel tudja építeni mindazt, amit aztán felépített.
1: And the great mahapurushas, they incarnate, they are not born.
0: A nagy mahapurushák, azok inkarnálódnak, nem születnek.
1: And Gurudev coming here was not his own wish, it was for our longing and our calling towards Janakalyana, which means to liberate and free all the people.
0: És Gurudev az nem a saját akaratából jött ide, hanem a mi vágyakozásunk a felszabadulás iránt, mindenki felszabadulása.
1: There are many other things that Gurudev could have done with this, what he has.
0: Nagyon sok minden egyebet is tehetett volna Gurudev mindazzal, ami megvolt neki.
1: But some things are already written.
0: De vannak dolgok, amik már megvannak írva.
1: Doesn't matter how great intellectual brain he has, and he could have been a great philosopher or the greatest CEO or the richest person or whatever, still in this life he was called back to liberate and free all of us.
0: Az azzal az intellektuális agyával lehetett volna egy nagy filozófus, vagy lehetett volna a leggazdagabb ember.
1: If a great Mahapurush like Gurudev gets a choice, helping ourselves or helping the world, he chooses world peace and helping the world.
0: De mégis az volt a feladata, hogy felszabadítson mindannyiunkat, mert ő nekik, hogyha megvan az, hogy saját magukon segítsenek, vagy a világon, akkor a világon fognak segíteni.
1: Because that is the quality which a saint carries.
0: Mert ez a szent tulajdonsága.
1: Compassionate.
0: Kegyelmes.
1: Loving.
0: Szerető.
1: Caring.
0: És gondoskodó.
1: And not all saints are so forgiving like Gurudev is.
0: Ám nem minden szent olyan megbocsátó, mint a mi Gurudevünk.
1: And generous.
0: És olyan nagy lelkű.
1: There was never any foundations or limitations with what we can get from Gurudev.
0: Soha nem volt annak határa, hogy nem, hogy mit kaphatunk meg Gurudevától.
1: But it's more of how much we limit ourselves for receiving that grace.
0: Csak magunk határai szabták ezt meg, hogy mennyi kegyelmet kapunk.
1: Like in a dam, there is full pressure of water here, but it depends how many doors we open, how much water we let flow through.

0: mint egy vízlépcsőnél, ahol ott vannak kapu, és az, hogy mennyi víz megy keresztül, az attól függ, hogy mennyire van nyitva.
1: With Gurudev, it's like that unconditional love pouring.
0: Mert Gurudev olyan, hogy folyik a feltétel nélküli szeretet.
1: But in that big dam, if we only open one tiny door in the middle, only that much water will flow through.
0: De hogyha azon a hatalmas zsilipán csak egy picike ajtót nyitunk ki, akkor csak annyi víz bír kifolyni.
1: So the humans are the ones which creates these foundations, which create these limitations, which block us by ourselves.
0: Maguk az emberek azok, akik létrehozzák az akadályokat, a határokat, amik aztán visszatartanak minket.
1: Our doubts.
0: Kétségeink.
1: Our worries.
0: Aggodalmaink.
1: Our self-created problems.
0: És a saját magunk által létrehozott problémáink.
1: These become that barriers, that blockages which block us in our path.
0: Ezek válnak azokká a határokká, azokká az akadályokká, amik aztán megakadályoznak minket.
1: No one else is blocking us.
0: Senki más nem akadályoz.
1: The most harm that anyone is giving to ourselves is ourselves.
0: Magunknak okozzuk a legnagyobb bajokat.
1: Someone says something, someone doesn't say something, we still get affected.
0: Hogyha valaki mond valamit, befolyásol minket, ha nem mond semmit, az is befolyásol minket.
1: Someone, something around us happens, we immediately believe that we are responsible for that.
0: Hogyha történik valami körülöttünk, mindjárt azt gondoljuk, hogy annak mi voltunk az oka.
1: Some actions which are done do not need to be our responsibility always. If it's other people's, let it be. We can love, we can support, we can console, and we can be there, but we should not take that responsibility on our heads because we believe that we can always help. First, we need to fix ourselves.
0: Bizonyos dolgokért nem kell felelősséget vállalni, mert az lehet, hogy más emberek dolga. Először adjuk a szeretetünket, a támogatásunkat nekik, de először magunkat kell fejleszteni, és nem minden a mi dolgunk.
1: Once we become antaryami like him, if we do ever, I really doubt we will, but if we do, then you can start helping others.
0: Hogyha antaryamivá válsz, mint ő, és kétségeim vannak, hogy mi azzal fogunk válni, akkor elkezdhetsz másoknak segíteni.
1: And if you are helping, not mentally or emotionally, but physically, if you are helping someone, then that seva bhav, it should be done with that, not because you are expecting something in return from that person.
0: De hogyha segítesz valakinek, nem mentálisan, spirituálisan, hanem materiálisan, akkor azt a seva bhavával tegyed, úgy, hogy nem válsz cserébe semmit.
1: In this modern world, why do we help people?
0: Ebben a modern világban miért is segítünk az embereknek?
1: Before anyone helping, we first scan that person.
0: Mielőtt segítünk bárkinek, először felmérjük azt a szemét.
1: Who he or she is?
0: Ki ez?
1: What gains can we get? We are already in the future. We are already thinking what gains can we get from helping this.
0: Már is a jövőre gondolunk, hogyha segítünk neki, azon mi mit nyerünk.
1: It can be any gain.
0: Lehet bármiféle nyeresség.
1: Emotional support.
0: Érzelmi támogatás.
1: A car ride.
0: Esetleg autóval elvisz.
1: Helping in, moving out.
0: Segít kiköltözni, beköltözni.
1: Always somewhere back in our head there is a specific reason why we are wanting to help that specific person.
0: Mindig ott van a háttérben az a gondolat, hogy miért is segíthetünk annak az embernek.
1: And when we are any a whole week talking about self-discovery and awareness and becoming more aware.
0: Egész héten az önfelfedezésről beszéltünk, és arról, hogy legyünk tudatosabbak.
1: Then to protect our own energy field.
0: Akkor, hogy védelmezzük a saját energiamezőnket.
1: We also need to look around us and see why, with which intentions are people coming to us or wanting to spend time with us or wanting this or wanting that. It's not only about them also, but it's also what they're gaining from us.
0: Akkor, hogy védelmezünk az energiamezőnket, arra is tekintettel kell lennünk, hogy az emberek, akik hozzánk jönnek, azok mit akarnak tőlünk, mit akarnak általunk nyerni.
1: And when someone comes and starts talking to us, then we immediately need to realize and analyze with what emotions are arising within us while interacting to that specific person.
0: És hogyha jön valaki hozzánk, és elkezd valamit beszélni, akkor azonnal figyeljük magunkat, hogy akkor most milyen érzelmek merülnek föl, mi alatt ő beszél.
1: I see Hanuman from Slovenia, then immediately what excitement comes in me, go Shiva.
0: És hogyha látom Hanuman Szlovéniából, azonnal fölébred bennem a lelkesedés, hogy ó, Shiva.
1: So is that my expectations towards him, that that's why I want to hang out with him?
0: És akkor ez az én elvárásom iránta, ezért akarok vele lenni.
1: Or it is something deeper meaning, which is something more rooted towards something else.
0: Vagy pedig lehet, hogy valami mélyebben gyökerező dolog.
1: Or if I meet Parvati, is it always talking about social media and which post to post where, or it is something much more deeper?
0: Hogy Parvatival azért beszélek-e, hogy megbeszéljük, hogy mit posztolunk a szociális médiára, vagy van valami mélyebb oka.
1: It's not only that I have to analyze why people are coming to me, but you also need to analyze why you are coming to us, why we are coming to you, what we are talking to you. These all things need to be analyzed by us.
0: Nem csak azt kell analizálnunk, hogy miért jönnek az emberek hozzád, hanem azt is, hogy te miért mész másokhoz.
1: Otherwise in this spirit of which we are living in, we might be taken advantage of, or we might take advantage of others. Both are wrong.
0: Mert különben, ha ezt nem tesszük, akkor lehet, hogy kihasználunk másokat, vagy mások használnak ki bennünket, mind a kettő rossz.
1: And when things are done without any awareness, when things are done without any conscious mind, then that is not something that we are doing. It is something that our ego or our inner bad qualities are wanting us to do.
0: És hogyha valamit tudatosság nélkül teszünk, akkor igazából azt nem is mi tesszük, hanem az egónk és a rossz tulajdonságaink teszik azt.
1: And simplicity is one quality, one of the main qualities which we can learn from Gurudev's life.
0: És az egyszerűség az az egyik tulajdonság, az egyik legfőbb tulajdonság, amit Gurudeva életéből megtanulhatunk.
1: Sometimes I look at myself, yes, I wear non-stitch clothes or I wear not so fancy shoes anymore, but still the way how I dress, I feel sometimes shameful, like he's much more simple in wearing what he wears than how I wear things.
0: És néha, amikor így magamra nézek, akkor ha látom, hogy valami szép ruhákat hordok, vagy szép cipőt, akkor elszégyellem magam, hogy akkor most ő egyszerűbb életet él, mint én.
1: But then I always think of what he says, kalendés. So this in this new modern world, if there is no bling blang, then it's a little bit.
0: De akkor arra gondolok, hogy kálendés, és hogy ebben a modern világban, hogyha nincsenek blimblamok, hát akkor rendben.
1: But we can make things extravagant and beautiful while still keeping our traditional values and following the Satya Sanatan Dharma.
0: És csinálhatjuk a dolgainkat extravagánsra és szépre, és mégis megtartjuk a Satya Sanatan Dharmát.
1: You see how beautiful this gold singhasan looks? We could have made a nice gold singhasan, but that would be too much, you know.
0: Látjátok, milyen szép ez az arany szingászan itt, de lehetett volna egy sokkal nagyobb is.
1: But wood looks more beautiful.
0: De a fa szebb.
1: But where I start thinking about the simplicity part is, when Gurudev went anywhere, he used to sit on any asans, sit anywhere. I also sit on the floor and anywhere, but if I have any official program, I want this one to be traveled around.
0: És amikor az egyszerűségre gondolok, akkor az jut eszembe, hogy Gurudev, hogyha elment valahova, ő bárhol képes volt leülni, én is a földre is simán leülök, de hogyha valami hivatalos program van, akkor szeretek ezen ülni.
1: Not only because I like it or not like it.
0: Nem azért, mert én szeretem vagy nem szeretem.
1: But kalendés.
0: Hanem a kál és a dés miatt.
1: In this modern world, if you have consistency and if you look the same way, then you get to know, people get to know you not unfortunately because who you truly are, but because of the figure which you carry around. That's the unfortunate world which we live in.
0: És ebben a szerencsétlen világban az emberek nem úgy látnak téged, amilyen valójában vagy, hanem amilyen körülményeket mutat.
1: People don't look within and see what you truly are. People look what your avaran is, what your outer layers are.
0: Az emberek nem azt látják, hogy milyen vagy valójában, hanem az ávarámot látják, a körülötted lévő függönyt.
1: And sometimes to dig deeper into that person, you need to attract that person in that way which they feel attracted towards at that specific time. Later then you remove that avaran and you start working with that person, but that is later step.
0: És lehet, hogyha egy emberhez közel akarsz kerülni, akkor azáltal tudsz közelebb kerülni, hogy ahhoz az ávaránhoz vonzódik, és csak egy későbbi lépésben lehet mélyebbre menni.
1: And that's what Gurudev many times said, that this Kali Yuga is now a Dikhavati Yuga, which means a yuga where it's all about show business.
0: És Gurudev gyakran mondotta, hogy a Kali Yuga az olyan, hogy minden a színházról szól, a showról.
1: And that's why we are blessed to be connected to a parampara where the knowledge is flown directly from the gurus to the disciples without any cutting, with only continuation.
0: És ezért vagyunk áldottak, hogy ehhez a paramparához kapcsolódunk, ahol közvetlenül folyik a tudás, bármilyen szakadás nélkül.
1: And why faith and belief is very important?
0: Miért nagyon fontos a hit és a hit?
1: Because Gurudev could speak because he had experience in his life.
0: Mert Gurudev arról beszél, amit megtapasztalt az életében.
1: I can speak because I believe in Ahamkarta and I totally believe and surrendered myself and said whatever happens you take care of it. So I stopped preparing anything, I stopped doing anything of reading anything. If he wants to talk through me, he will talk. If not, I will say sing bhajans.
0: És az én esetemben pedig azért tudok beszélni egyáltalán, mert teljes mértékben hiszek a Nahamkaratába. Most már nem is olvasok semmit, hanem csak leülök, és akkor, hogyha akar rajtam keresztül beszélni, akkor.
1: Because I realize doesn't matter how much I sit and prepare. When I sit here, I will forget most of it.
0: Akkor beszél, ha nem, akkor énekeljenek bhajant, mert rájöttem, hogy bármennyire is készülök, mikor ide ülök, mindent elfelejtek.
1: Then what's the sense of even preparing?
0: És akkor minek készülni?
1: I don't have the experience to share my experiences in life because my life just has begun.
0: És nekem nincsen sok tapasztalatom, amit megoszthatnék, mert csak most kezdődött az életem.
1: So I let them flow through me.
0: Hagyom, hogy rajtam keresztül folyjanak ők.
1: And in that same way we all can become the channels of that divine.
0: És hasonlóképpen mi mindannyian csatornáivá válhatunk annak az Isteninek.
1: Again circling back, every day we are coming back to that same point.
0: Minden nap visszatérünk, körbejárunk ahhoz a ponthoz.
1: The realization that that guru tattva and this atma is not separate, they are one.
0: A felismerés, a guru tattva, az nem külön van, hanem egy.
1: Compared to last week or compared to before Strilki, how many of you have believed or at least believe that you have opened up more and accepted yourself more for who you truly are?
0: A múlt héthez képest, vagy Strilkihez képest hányan vagytok, akik most jobban tudatosak vagytok és jobban elfogadjátok, hogy kik vagytok?
1: I have a lot of work to do, I see.
0: Látom, sok munkám van még.
1: We need to accept ourselves for who we truly are.
0: El kell fogadjuk magunkat annak, aki igazából vagyunk.
1: Okay, if you don't mind, let's see. What are something that is holding you back?
0: Akkor hadd kérdezzem meg, mi az, ami leginkább visszatart?
1: Raise your hands if you would like to share.
0: Akkor emeld fel a kezed, ha szeretnéd elmondani, senki.
1: Now what is blocking us? Our fear?
0: A félelem.
1: Fear of being judged?
0: Az, hogy megítélnek.
1: And who are you judged by?
0: És ki az, aki megítélne? Ki
1: az? People who are sitting next to you?
0: Akik melletted ülnek.
1: Then why do we say our beautiful yoga and daily life family?
0: Akkor miért mondjuk azt, hogy ez egy szép jóga minden nap életben család?
1: What shame do we hold in front of our family, huh?
0: Miért szégyenkezel a családod előtt?
1: When this ambassador guy, he came that day, I was full on dressed and this and that. In front of family, I can sit like this or I can sit without any shawl or I can sit how I want.
0: Mikor idejött ez a követségi ember, akkor egy nagy

0: nagyon szép öltönyben volt, de itt a családi körben így ülhetek, vagy akárhogy, ahogy akarok.
1: Because I know that this family of mine will stay mine, doesn't matter if I sit like this, or I sit like this, or I sit like this.
0: És mert tudatában vagyok annak, hogy akár így ülök, akár amúgy, ez a család az enyém marad.
1: So I removed that avarana of shame.
0: Eltávolítottam a szégyennek a függönyét.
1: Because in reality this me who is doing this is not me.
0: Mert valójában az az én, aki csinálja ezt, az nem én vagyok.
1: It is just the doer. I am the deeper one who is observing what this physical me is doing.
0: Hanem belül az igazi én, az csak megfigyeli azt, aki mindezt csinálja.
1: Sometimes just get out of this and look what your physical body is doing every day. You will be surprised.
0: Néha próbálj kilépni így magadból, és megfigyelni, hogy mit csinál a fizikai tested egész nap során, meg fogsz lepődni.
1: So, let's try again.
0: Próbáljuk meg ismét.
1: Any hands which want to raise now?
0: Van valaki, aki föl akarja tenni a kezét?
1: It's interesting, I can still slightly see things, but... Okay, yes, Suryadev. We are all introverted in many ways, and we are all extroverted. It just depends on how open we are. Because the same introverted person can become the most extroverted person when that person is comfortable.
0: Arról beszélt, hogy introvertált vagy extrovertált valaki, Avatar Puri azt mondta, hogy a legintrovertáltabb személy is nagyon extrovertáltat tud válni, hogyha megfelelők a körülmények.
1: But this chinta, this worry is killing us from within.
0: De az aggodalmak megölnek belülről.
1: And half of the worries don't need to be worried about.
0: De az aggodalmak fele olyan, hogy amiatt nem kell aggódni.
1: Okay, anyone wants to share one worry which they worry about, and let's decode it a bit.
0: Szeretne-e megosztani valamilyen aggodalmat, és akkor ezt egy kicsit dekódoljuk majd.
1: It's an interactive satsang again.
0: Ez egy interaktív satsang.
1: So share one worry which you do not mind sharing in front of your own family.
0: Osszatok meg egy aggodalmat, amit nem bántok, hogy megosztatok a családotok előtt.
1: Okay, let's start with me.
0: Kezdjük akkor velem.
1: Worry. What did I worry about the most?
0: Én mi miatt aggódok legjobban?
1: Am I making him proud?
0: Hogy büszkévé teszem-e őt.
1: That was my biggest worry.
0: Ez volt a legnagyobb aggodalmam.
1: Now there is nothing I worry about.
0: Most nem aggódom már emiatt.
1: But that used to haunt me, not haunt me, but eat me alive a lot. That used to eat me alive a lot, worrying about if I'm making him proud or if I'm doing something stupid which would not make him proud.
0: De korábban ez így rágott engem belülről, hogy ő büszke rám, hogy olyasmikat csináljak, hogy ő büszke legyen rám.
1: Then I thought about it. Is this worry mine or it is a reflection of something else?
0: És aztán elgondolkoztam ezen, hogy valójában az enyém ez az aggodalom, vagy valaminek a visszatükröződése.
1: From where does this worry come?
0: Honnan jön ez az aggodalom?
1: From the preconditioned mindset which we are put into from our childhood.
0: Hanem az előre bekódolt elmeállapotból jön.
1: Half of the worries which we hold are something which we might have heard, which we might have known from people who are around us.
0: Ezeknek az aggodalmaknak a fele az a körülöttünk lévő emberekből jön valójában, amit tőlük hallottunk.
1: But when we remove that avaran,
0: mikor eltávolítjuk azt a függönyt,
1: and we realize that he anyhow knows everything,
0: és akkor ha rájövünk, hogy
1: doesn't matter if I act to be more like this or more like that, he sees through me like anything,
0: és hogy bárhogy is viselkedek, így vagy amúgy, ő akkor is keresztül lát én rajtam.
1: And if we truly believe that my happiness is yours and my sadness is yours and my problems is yours and my everything is yours, then it is his responsibility how he shapes my life.
0: És akkor, hogyha tényleg hiszünk abban, hogy az örömöm, az én örömöm a te örömöd,

0: ha te az én bánatom a te bánatod, akkor igazából nincs miért aggódnunk.
1: And that worry was only blocking me to come close to him.
0: És ez az aggodalom igazából attól tartott vissza, hogy közel kerüljek ő hozzá.
1: Physically and mentally.
0: Fizikailag és mentálisan.
1: So basically he was always open for me.
0: Ő mindig nyitott volt felém.
1: But my own worries, my own blockages were stopping me from going near him because there was that fear that what if he will say something, what if he will do something, what if he will publicly say something, oh, Tarp is the most spoiled person in the world, let him say, that is good for us, that burns our ego, that kills our ego. Later I realized this after 10 years of him trying to fix me.
0: Hanem amiatt aggódtam, hogy ha mit csinálok, akkor mit fog mondani, esetleg nyilvánosan ki fogja mondani, hogy Avatar Puri a legelkényeztetettebb ember a világon, de hát most már arra gondolok, hogy hát hadd mondja.
1: Oftentimes in public he might say something and immediately inside we're like, what happened, what did he say, why did he say, what did I do? So many thoughts are running inside.
0: Hogyha gyakran az van, hogy nyilvánosan mond valamit, és akkor azonnal elkezdenek száguldani a gondolatok, hogy mit mondott, miért mondta.
1: And our human brain will immediately try to find logics and everything, why, what, these things.
0: És a mi emberi agyunk olyan, hogy akkor azonnal elkezdi keresni benne a logikát, meg az okokat.
1: But later I realized that most of the time if he's saying something, it might not even need to do anything with what you did or what you not did. It is more for us to see what emotions are activating because of something, one word that he said. And Swamiji was different than Vishwakarnanji.
0: És később rájöttem arra, hogy amikor így mond valamit, az legtöbbször nem azért van, hogy mit csináltam, vagy mit mondtam, hanem azért, hogy azt milyen érzelmeket tudatosítsam, hogy milyen érzelmeket fog ez bennem fölkelteni. És Vishwakarnanji ebben a tekintetben más volt, mint Swamiji.
1: But Vishwakarnanji only affected my physical body.
0: Vishwakarnanji csak a fizikai testemet befolyásolta.
1: And later I realized that this was very necessary. Also, everything we realize later, not in that moment. That's the problem, because we don't live in the moment. Now I enjoy everything that comes, good or bad.
0: És később rájöttem, hogy ez így volt jó. Az a baj, hogy csak később jöttem rá, mindig nem élünk a jelen pillanatban.
1: I accept my destiny with open arms and say, come, try me.
0: De most már elfogadom a sorsomat, és azt mondom, hogy gyere.
1: Because I have that trust and belief that he will be there for me, doesn't matter what happens.
0: Mert megvan bennem az a bizalom, az a hit, hogy ő mindig ott van velem, bármi történjék.
1: If my destiny wants to drag me on the road, he will put a cushion under me and let me drag like this.
0: Hogyha ki akar rángatni engem a sors az útra, akkor ő alám tesz egy párnát.
1: If my destiny can take me to the lowest of the lowest, he will be there to bring that light in my lowest moment.
0: És hogyha a sorsom az, hogy a legmélyebbre jussak, akkor ő hoz egy fényt oda.
1: And God forbid, but if my ego goes up like anything, he will be there to smack me in my head and bring it back down.
0: És hogyha ne adj Isten, föl kellene az egóm, akkor ő lesz az, aki visszapofoz.
1: But we need to let go of those things because it is blocking us. It's blocking our relation with him. It is blocking our relation with our partners. It is blocking our way of moving forward because of our own worries which do not exist.
0: És el kell engedni ezeket a dolgokat, mert ezek azok, amelyek visszatartják a kapcsolatunkat ővele, visszatartják a kapcsolatunkat a partnerünkkel, ezek az akadályok az utunkon.
1: What's meant to happen in our lives will happen in any case.
0: Aminek meg kell történnie az életünkben, az amúgy is megtörténik.
1: Just with what intensity it happens, that is in his hand.
0: Ám az, hogy milyen intenzitással történik, azaz már az ő kezében van.
1: So any case, I don't have any control of what is going to happen.
0: Tehát amúgy sincsen uralmam afelett, hogy mi fog történni.
1: Then why should I worry about it?
0: akkor meg minek aggódnék emiatt?
1: Before something went kaput, my head used to go kaput.
0: Hogyha valami tönkrement, akkor a fejem is tönkrement.
1: This time, only in this month, 3 cars of mine went kaput. 4.
0: És csak ebben a hónapban 3 autóm, nem is 3, hanem 4 romlott el.
1: But I know he will provide and he will take care of it. How he takes care of it, I also don't know many times.
0: És de tudom, hogy ő majd elintézi, hogy hogyan, ezt én se tudom sokszor.
1: The engine of one car kaput.
0: Az egyik autó motorja romlott el.
1: The gearbox of the second car kaput.
0: A másiknak meg a sebváltója.
1: The tire exploded while driving third car.
0: Defektet kapott a harmadik.
1: Indian car, they smashed into something.
0: A indiai autó az meg neki ment valaminek.
1: Before my question would be to them, what happened with the car? Show me the car.
0: És akkor korábban azt kérdeztem volna, hogy vagy azt kérdeztem, hogy mi történt, mutasd az autót.
1: This time the first question which I asked was, are you okay?
0: De most már az az első kérdésem, hogy jól vagy?
1: Because my priority shifted and realizing that that is not my car anyhow.
0: Mert hogy az, amit fontosnak tartok, az már megváltozott, és rájöttem, hogy ez valójában nem az én autóm.
1: If this body is not mine, then how can that car be mine?
0: Hogyha ez a test nem az enyém, akkor hogy lenne az autó az enyém?
1: Things will come and go.
0: A dolgok jönnek, mennek.
1: If he wants me to have a car, I will have a car. If he doesn't want me to have a car, I will drive in other cars.
0: Hogyha azt akarja, hogy legyen autóm, akkor lesz autóm. Hogyha ezt nem akarja, akkor majd másét vezetem.
1: But then if we go too deep into that, it will just mess up our heads, no one else's heads. We won't be sleeping for a week, we will pester our mechanic for a week, we will pester everyone around us for a week. And then after a week, finally we forget everything, but that's still inside, so much we spend on this and that. Then later I think, his creation, his world, I spoil it, he fixes it, simple.
0: De hogyha belemerülünk ezekbe a gondolatokba, akkor nem alszunk egy hétig, mindenkivel veszekszünk, meg perlekedünk, végül is egy hét múlva elfelejtjük a dolgot, de a rossz érzés az megmarad.
1: And instead of thinking that something is wrong with me, that I'm destroying cars whichever I touch.
0: És ahelyett, hogy arra gondolnék, hogy velem valami baj van, tönkreteszem az autókat, amihez csak hozzáérek.
1: But then I tried sending Vikram, not me.
0: Pardon?
1: And still the car went kaput.
0: És mégis tönkrement az autó.
1: So it's nothing to do with me, it's more to do with the cars and the electronic waves around us nowadays, maybe, I don't know.
0: Úgyhogy nem is én okoztam ezt, hanem az autónak volt valami hibája, vagy az elektronikának.
1: But the point which I'm trying to make is we need to change our mindset from worrying about everything in life. If good comes, let's accept it with open hands. If bad comes, let's accept it with open arms.
0: Amit szeretnék végül is mondani ezzel, az az, hogy változtassuk meg a hozzáállásunkat, hogyha valami jön, azt fogadjuk el, de hogyha valami rossz jön, azt is fogadjuk tárt karokkal.
1: Because he will give the strength for us to cope with everything.
0: Mert ő megadja nekünk azt az erőt, hogy mindennel szembe tudjunk nézni.
1: But he will only give that strength if we have that belief system, if we surrender, then it works much more effectively. It always works, but we will feel it when we accept it in ourselves first.
0: De akkor adja meg igazán ezt az erőt, hogyha megvan bennünk a hitnek az a rendszere. Egyébként is ad erőt, de így sokkal erőteljesebb lesz, hogyha elfogadjuk ezt.
1: So I shared one of my worries which was blocking me. Now anyone wants to try again?
0: Tehát most elmondtam egy aggodalmamat, ami engem korábban visszatartott. Most ki szeretné elmondani?
1: Yes. Let's decode you.
0: Yeah, come. Most akkor dekódolunk téged.
1: No problem. Short and sweet.
0: Röviden és édesen.
1: I told you in the morning, I may be sitting here, but we all are successors, which means we all need to talk, we all need to learn how to share, we all need to spread that light. You can't just rely on me coming one few times a month, few times a year, and talking. You also need to start spreading that light around, and for that you need to practice talking, so I make you practice talking here.
0: Tehát, ahogy reggel elmondtam, nem csak én vagyok az utód, hanem mindannyian utódok vagyunk, mindannyian hordozzuk ezt a fényt, tehát terjesztenünk is kell ezt a fényt, és ehhez gyakorolnunk kell a beszédet. Ezért csinálom ezt, hogy beszéljenek az emberek.
2: So, Hari Om, I would like to share one very short thing at 5 o'clock in the morning. A.M. Not today, but yesterday or 2 days before.
0: Szeretnék elmondani nagyon röviden egy dolgot, nem a mai nap, hanem tegnap vagy tegnap előtt hajnali 5-kor.
2: And it was for me very interesting.
0: Nagyon érdekes volt ez számomra.
2: So I have, you know, in the rooms we have near bed or over the bed this wooden, what, how to say? Over the bed, something, and on this was 6 cards of our parampara.
0: Tudjátok, itt az ágy fölött van ez a fa léc, a falon, és ott volt 5 kártya a paramparáról.
2: And when I was open eyes, one card was missing.
0: És mikor kinyitottam a szemem, az egyik hiányzott.
2: So I begin to thought, where is this card?
0: És akkor,
2: how to move the bed, what it will be down on the floor, so many dust, so this and that.
0: Akkor aggódni kezdtem, hogy hát akkor biztos leesett a földre, az ágy mögé, a porba.
2: How to take the bed, should I want to find the card before my karma yoga. So what should I do now?
0: És akkor most rángassam el az ágyat, mielőtt karma jogázni megyek, keressem meg azt a kártyát.
2: Should I leave this card there somewhere?
0: I don't know. Vagy pedig hagyjam ott lent valahol.
2: So it was 10-15 minutes.
0: 10-15 percig ment ez a gondolat.
2: What to do, how to do. And then I just decided, yes, I want to have a card. I stand up. I just put somehow. I take the bed first up. It was clean. It was very clean.
0: És akkor elhatároztam, hogy igen, megkeresem azt a kártyát.
2: Card was not there.
3: Thank you to all the organizers in web for keeping the rooms clean before and after.
0: Fölemeltem az ágyat, és láttam, hogy ott nincsen por, hanem nagyon tisztaság van alatta, de nem volt ott a kártya. Avatarpuri azt mondja, hogy köszönhető ez a szervezőknek.
2: Card was not there.
0: Nem volt ott a kártya.
2: In the bed down. So I just somehow keep the bed one side, other side. I was looking this wall side down. The card was there.
0: És akkor benyúltam az egyik oldalon, meg a másik oldalon, és a falnál ott volt a kártya.
2: Very clean.
0: Nagyon tisztán.
2: I just pick up card and I said thank you.
0: Csak kivettem a kártyát, és azt mondtam, hogy köszönöm.
2: So, I just want to say, before we begin to act, how many thoughts goes through our head?
0: Csak azt akartam ezzel mondani, hogy mielőtt egyáltalán elkezdünk cselekedni, milyen sok gondolat szalad át a fejünkön.
2: In reality it was so simple, so quick. All this was 1 minute and 10 or 15 minutes thoughts.
0: És valójában ez egy nagyon egyszerű cselekedet volt, a cselekedet maga az egy percig tartott, de 10-15 perc gondolkozás előzte meg.
2: So thank you. I
0: Köszönöm.
2: Just want to share this.
0: Ezt akartam elmondani.
3: Tum sabke dinadayalaya rajasunna meri Shiva.

0: Narayan Bhagwan ki
1: jai.
0: You had a 1.5 hour long practice or what?
2: Másfél órás gyakorlás volt, vagy hogy?
0: Okay, cool. So these are the new people who got kriya today.
2: Ezek az újak, akik kriát kaptak ma.
0: So let's congratulate them.
2: Gratulálunk nekik.
0: They just finished their first round of most, 1.5 hour.
2: Most fejezték be a másfél órás első kört.
0: I mean, I was told it's 20 minutes, but...
2: Azt gondoltam 20 perc, de hát...
0: No problem.
2: Nem
0: so,
2: baj.
0: Should we ask you the questions which we asked? What is something that worries or that brings worry and tension and stress into your mind which blocks you from progressing in your path?
2: Föltehetjük neked ezt a kérdést, hogy mi az, ami a te utadon akadály, aggodalom, ami you, visszatart.
0: You missed everything, you know, we had 1 hour of this, so now you came, so we ask you.
2: Mert hogy most mindezt elmulasztottad, úgyhogy most téged kérdezünk. Mikrofon.
0: Short and sweet.
2: Röviden és édesen.
3: I studied so much Ayurveda in India. I came back and before the first Guru Purnima in Strielke, when I came back from India, Gurudev invite to him and he told that you studied so much Ayurveda, you should do that.
2: Nagyon sok Ayurvédát tanultam Indiában, és Gurudeva azt mondta, hogy mivel ilyen sok Ayurvédát tanultál, ezért azt kell csináld.
3: I do, but not as much as I would like to.
2: Csinálom, de nem olyan sokat, mint amennyit szeretnék.
3: And much less people come, and it's so it's this is disturbing me.
2: Sokkal yes, kevesebb ember jön, és
0: still,
2: ez az, ami zavar engem.
0: You're still working and progressing on that path, so that is not something. There's still something inside which is not out yet.
2: És még ezen az úton vagy, és fejlődsz, tehát ez nem kellene, hogy zavarjon.
0: Tell you think about it, we will talk about it some other time.
3: Okay.
2: Gondolkoz rajta, majd beszélünk róla.
0: This is not blocking you because you are already working. It's less inflow and outgo, but you are still working on that, so that is okay.
2: Ez nem tart téged valójában vissza, mert ebbe az irányba te haladsz.
0: I love it. I do this during the pot and I let it go.
2: Nagyon szeretem ezt, hogy így megkeverem a levest, és aztán hagyom, hogy mi lesz.
0: Oh, Gurudev. So, Sagar Puriji, come.
2: Sagar Puriji, gyere.
0: Yeah. Come. What? Not about problems. You will share about your India and
2: nem a problémáidról, hanem Indiáról.
0: It's his birthday today, so.
2: Ő születésnapja van.
0: We all have so many beautiful memories which we created, which experiences which we felt with Gurudev.
2: Mindannyiunknak olyan sok gyönyörű tapasztalata van, amit átéltünk Gurudevával.
0: And if I would have more than 24 hours, we would sit here and each and every one of you would talk.
2: Hogyha több mint 24 órából állna a nap, akkor mindannyian itt ülhetnétek és beszélnétek.
4: Nem kötője, bőtip kötője. És hajom. Please forgive me, but I want to go back around 30 years.
2: Elnézést, de 30 évet szeretnék visszalépni.
4: Memories connected to Swamiji and especially here to Web, because
2: ezek olyan emlékek, amelyek Swamiji-val és különösen Web-pel kapcsolatosak.
4: Because I come around 30 years here.

0: Enickelstraßen Ashram. I lived 10 years there. And Swamiji was very often there, yes, when he came to Europe. There was mostly weekend, there was then seminars, but also in Vienna, but during the week he was.
1: És tudjátok, ez számunkra szent, mert Swamiji érinthette, tudjátok, régen az Enickelstraßén volt az ashram, hétvégenként programok voltak itt-ott, de hétközben ott volt.
0: He came two, three times a week to prayer in Enickelstraße or Schikanedergasse, and he slept also here in the number 41. And we were, yeah, Sorge and me were in Seva in that time. And one time Swamiji forget his mala to take back.
1: Két-három alkalommal eljött az Enickelstraßéra, meg a Schikanedergasse-ra, fohászra, és a 41-ben lakott, és egyszer megtörtént az, hogy Swamiji ott hagyta a máláját.
0: And we packed it, of course, in a holy shawl. The next time when we saw him, we gave him his, was really, really holy thing, and I'm very happy that Sri Vishwagurji gave it to Avatapuji, because it's really, I think, most of the biggest sign that Avatapuji is the follower in this living light, Guru Parampara. Of course, it was the blessing and this official.
1: Szépen becsomagoltuk ezt egy kendőbe, hogy majd visszaadjuk neki, és azt gondolom, hogy az volt a legnagyobb jele annak, hogy Avatar Puri az utód, hogy megkapta ezt a málát. Természetesen a beavatás is igen jelentős volt.
0: And I like it very much that Avatar Puri, he takes Swamiji's mala. If you give him your own mala or something to blessing, he gives the blessing further. It's very great.
1: És nagyon nagy jelentőségű számomra, hogy Avatar Puri megtartja így Swamiji máláját.
2: Why to hold everything for myself, right?
1: Miért tartanék meg mindent magamnak?
2: If I got such a blessing, then it is there for everyone. Sharing is caring.
1: Hogyha megkaptam ezt az áldást, akkor ez mindenki számára van. Sharing is caring, az szójáték megint, tehát a megosztás jelenti a gondoskodást.
2: So then I recharge your malas with that, and then I go back to India, and then I give it to Swamiji, and he recharges this back.
1: És ugye ez úgy történik, hogy én ezzel a málával töltöm föl a ti máláitokat, és amikor visszamegyek Indiába, akkor Swamiji tölti föl az én málámat.
2: But even if he doesn't recharge it, it is years and years and years of charging that it has a lot of charge left.
1: És hogyha egyszer nem is tölti föl, akkor is benne marad sok-sok évnyi töltet.
2: The beads are so polished from years and years and years of practice that you can't even see if it's 5 mukhi or 2 mukhi or nirakar.
1: Annyira kisimultak már a sok évni gyakorlástól ezek a málaszemek, hogy már nem is lehet látni, hogy hány arcú málaszem.
2: And it's so polished that you can hear the seeds inside.
1: És már hallani lehet benne a magokat, magukat annyira.
2: Normally in Rudrakshas you can't.
1: Egyébként a Rudrakshban ez nem hallatszik.
2: But years and years of polishing, practicing day and night.
1: De a sok évnyi gyakorlás éjjel-nappal, ez a csiszolás.
2: Here we are lazy to do one, or I don't know about you, but I was, now not anymore, but I was lazy to even do one or two malas in a day, and this polishing is, I think, 100, 200 malas a day at least.
1: És mi lusták vagyunk ahhoz, illetve nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, de én lusta voltam, hogy egy-két málát is akár naponta megcsináljak, elvégezzek, de ahhoz, hogy ez ennyire csiszolva legyen, ahhoz nem tudom mennyi, de olyan napi 100 mála kell.
2: And when he gave it to me, I wanted to put it in a cloth and sealed bag and sealed glass box and this and that.
1: És amikor átadta nekem, akkor az volt a tervem, hogy szépen becsomagolom és egy szép üvegdobozba teszem.
2: But he said, no, he was showing like this, trying to put it on my neck, then I understood, okay.
1: So. De nem hagyta ezt, hanem mutatta, hogy tegyem a nyakamba, és akkor megértettem.
2: I think because this is the juice which moves me further.
1: Mert azt gondolom, hogy ez az az eszencia, ami engem mozgat tovább.
2: And just it being around, it is like Swamiji is always with. Like inside he is always, but this is like a physical representation for me, for him.
1: Tehát, hogy ez itt van, ez azt jelenti, hogy Swamiji mindig velem van, persze belül is mindig ott van, de ez a fizikai megjelenése Swamijinek.
2: And this is another example to show that he is Trikaldarshi and he knows everything.
1: Ez egy újabb példa arra, hogy ő valóban Trikaldarshi, mindent tud.
2: I wish Gurudev thousands of years and all of our health and age and everything he gets.
1: És azt kívánnám, hogy
2: good time to escape.
1: Swamiji 1000 évekig éljen és gondoskodjon a mi egészségünkre. Most jó idő, hogy elmenekülsz.
2: It's not so nice to think in that way.
1: Nem szép dolog így gondolkozni.
2: But I always had a wish that I don't want anything after Swamiji.
1: Hanem azon gondolkoztam, arra gondoltam, hogy én semmit sem akarok Swamiji után.
2: But before the mala goes in any other hands, I want to get it and keep it safe with me after Swamiji passes.
1: De hogy a málát azt mielőtt bárki más megkapná, azelőtt hadd legyen.
2: I didn't want anything else.
1: Nálam, és hadd tartsam én meg, mikor ő eltávozik. Semmi mást nem akartam.
2: Because rest, everything I knew that comes automatically. If Mahaprabhuji and Swamiji wants Sabakucha Devedata Deepa Dayal, then why should I worry about those things? But mala was the only thing I was for a few years concerned and thinking what will happen to it and how will I immediately get it and how will I keep it safe and this and that. And he made it happen in the lifetime. So he fulfilled my wish. Now there are zero wishes left.
1: És az egyéb dolgok miatt valójában nem aggódtam, mert azokról tudtam, hogy ha Mahaprabhuji úgy akarja, akkor megkapom, ha meg nem akar, úgyse. De a mála miatt néhány évig tényleg aggódtam, hogy mi lesz azzal, ha majd ő eltávozik, kinek a kezébe kerül, de így, hogy még életében odaadtam, most már nem maradt többé semmi aggodalmam.
2: So on this incarnation day of Gurudev,
1: ezen a napon, Gurudev inkarnációjának napján.
2: I pray to Gurudev to give us all shakti, bhakti, vairagya.
1: Imádkozom Gurudevához, hogy adjon mindannyiunknak shaktit, baktit, vairagyát.
2: Give us strength in our spiritual journey.
1: Erőt a spirituális utunkon.
2: Give us clarity and awareness in our mind and heart.
1: Szívünknek, elménknek tisztaságát.
2: And open our hearts to accept whatever he gives and to accept whatever we can receive in the most.
1: És hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit ő ad.
2: May we not only listen to his words, but may we implement his words into our day-to-day life.
1: Ne csak hallgassuk a szavait, hanem valósítsuk meg a mindennapi életünkben.
2: And may we spread and grow this jyoti which he has placed in our hearts.
1: És hogy terjesszük azt a jyotit, azt a fényt, amelyet a szívünkbe helyezett.
2: May Gurudev's blessings always be upon all of us.
1: Legyen rajtunk mindig Gurudev áldása.
2: And as he used to always say, ahogy we are all in his hearts.
1: Mindannyian benne vagyunk az ő szívében.
2: So we are all in his hearts and you all are also in my heart.
1: És az én szívemben is benne vagytok.
2: And always will be.
1: És mindig így lesz.
2: The week went pretty fast.
1: Nagyon gyorsan eltelt ez a hét.
2: For me the whole month went pretty fast.
1: Számomra az egész hónap nagyon gyorsan elszaladt.
2: But this is life.
1: De hát ilyen az élet.
2: It's sometimes funny to me, you know, you all say, yeah, I have vacation and we came vacation, then I think, where is my vacation?
1: És néha arra gondolok, hogy milyen fura ez, hogy azt mondjátok, hogy igen, jöttünk nyaralásra, de most akkor hol van az én nyaralásom?
2: But that's why I organize nowadays Rijeka.
1: És ezért szervezem mostanában a Rijekát.
2: Because Rijeka is somewhere where I can still continue doing my duties and my dharma, but also feel relaxed and vacation-like.
1: Mert a Rijeka az egy olyan hely, ahol a feladatomat és a dharmámat tudom végezni, de mégis egyfajta nyaralás.
2: And since Gurudev gave me the duties, it was more like Europe and West and anywhere out of India was work, and India was home and sleeping and relaxing.
1: És mióta Gurudeva adta nekem ezeket a feladatokat, akkor ez nálam most úgy van, hogy a Európa és a világ többi része, ahol dolgozom, és India inkább az, ahol lazítok.
2: But he didn't like that idea for too long.
1: De nem szerette túl sokáig ezt a megoldást.
2: So now in India also it's work, no anymore holidays. I have in a week at least 30 to 40 programs to attend, out of which we evaluate and cut half of them out and do at least 3 programs in a day, which can vary from Gujarat to anywhere around India, driving 10 hours for a 2-hour program, then driving further. So yes, life is not anymore holidays.
1: De most már Indiában sincsen szabadság, mert egy héten belül már 30-40 programra hívnak, és amikor kiértékeljük ezeket, akkor is marad naponta 3-4, ahol ott kell lenni, és ezek nagy távolságban vannak egymástól, Gujaratban, meg mindenhol. 10 órát vezet az ember, akkor 2 órás program, és utána pedig indulhat valahova máshova.
2: But that's why I kept you and myself free throughout the day in Rijeka.
1: És ez az, ami miatt szabadok vagytok Rijekában a nap során.
2: Rijeka, we have only evening satsangs.
1: Rijekában csak esti satsang van.
2: In the day you are free and I am free.
1: A nappal ti szabadok vagytok, meg én is.
2: But we think we are free.
1: De mi csak hiszük, hogy szabadok vagyunk.
2: But then comes mantra diksha, kriya diksha.
1: Aztán van a mantra diksha, meg a kriya diksha.
2: 2 public swims.
1: 2 nyilvános úszás.
2: One visit I'm going to go to someone's house somewhere around in a neighboring island.
1: És akkor egy látogatás valakinek a házába, el kell menni egy szigeten.
2: Then I have 2 more house visits.
1: Aztán 2 másik látogatás valakinek a házában.
2: And then I have yoga nidra one day.
1: Egy nap meg yoga nidrát tartok.
2: So yes. The week, which I think it's holidays, I only am skipping this talking part in the morning session, but except that, everything is still going on. So technically, work holiday.
1: És az a hét, amiről azt gondoltam, hogy majd szabadságon leszek, az ilyen, egyedül amit kihagyok, az a délelőtti előadás, úgyhogy ez olyan szabadság, ami munka is.
2: But now I hear the questions inside some people. Yes, I do love what I'm doing.
1: És akkor hallom a belső kérdéseteket.
2: I do not feel pressured or forced in any way.
1: És az a válasz, hogy igen, szeretem ezt csinálni, nem érzek nyomást.
2: And there is a reason why Swamiji pulled me back from that happy space where I was.
1: És ez az, ami miatt Swamiji visszahúzott engem abból a boldog térből, ahol voltam.
2: So I will continue my duties according to how I feel and how he feels.
1: Folytatom a feladatomat annak megfelelően, ahogy érzem, meg ahogy ő érzi.
2: So not getting rid of me so easily.
1: Nem szabadultok meg én tőlem olyan könnyedén.
2: But I always pray to Gurudev, may I walk this path according to dharma and according to his wishes.
1: De mindig imádkozom Gurudevához, hogy a dharma útján az ő kívánsága szerint tudjak haladni.
2: But the 27-year-old of Tarpuri needs sometimes also just a swim or a peaceful drive without you all wondering where in the world I disappeared in the middle of the day or in the night and that I'm being stupid. No, I like music and I like driving. So if I go out on a drive, it's me being me. It's not me doing something stupid and you start gossiping for 3 days continuously. So if you do, enjoy it. I don't care anymore. So swasti prajabhyam paripalayantam. न्यायेन मार्गेण महीन महीषा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति सद्गुरुदेव भगवान की जय आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो Tomorrow is the last day, so satsang will be half an hour earlier. So instead of 10:30, I will see you here at 10 o'clock.
1: Tehát a 27 éves Avatar Purinak azért szüksége van arra, hogy időnként annak megfelelően éljen, tehát hogy időnként például elmenjen úszni vagy vezetni, és hogyha elmegyek valahova vezetni, akkor mindjárt elkezdtek aggódni, megpletykálni, de hát hadd pletykáljatok. A holnapi szatszang pedig utolsó nap, az fél órával korábban fog kezdődni. Tehát nem fél 11-kor, hanem 10 órakor.
2: And this inner Avtarpuri sometimes once breaks in between Strilki and Vep and between Vep and Rieka, but then, you know, Strilki and Vep immediately, now Vep and Rieka, I ask them to give me one day in between, but I end up in Ratsavats tomorrow, so...
1: De ez a belső avatar Puri néha szeretne egy kis szünetet a Strilki meg a Vép között, meg a Vép és Rieka között, és hát a Strilki és a Vép között nem volt szünet, úgy volt, hogy a Vép és Rieka között lesz, de most mégsem lesz.
2: And then you think the nights are free? No.
1: És akkor azt hiszitek, hogy az éjszakák azok szabadok, de nem.
2: Nowadays I'm sleeping 3-4 hours in 24 hours.
1: Most a 24 órából manapság 3-4 órát alszom.
2: So the only time where I can be peaceful and without any thoughts, and I don't have thoughts, but without any stress, is when I drive, put the music up on full, that's it, okay? So let me be in that time myself, please.
1: És az egyetlen állapot, amikor gondolatok nélkül lehetek, egyébként sincsenek gondolataim, de ez az egyetlen állapot, mikor vezetek és fölhangosítom a zenét, kérlek, hagyjátok ezt.
2: We all have our own way of letting go. Some go for walks, some go for hikes, some go for something. My is driving and music. And don't worry, he won't let me go anywhere soon. So don't worry about me going.
1: És mindenkinek más a módszere az, hogy hogy tudja elengedni magát. Van, aki sétál, van, aki úszik. Az enyém az, hogy zenével vezetek, de ne aggódjatok, hogy elmegyek, mert ő nem enged el engem hamarosan.
2: I'm locked in this mrityuloka for a quite long time.
1: Ebbe a mrityulókába hosszú időre bele vagyok zárva.
2: Arihon. Oh yeah, I would like to give the certificates of the yoga teacher training course to two of our guru brothers and sister.
1: Szeretnék két jóga oktatói oklevelet átadni két guru testvérünknek.
2: A round of applause for their dedication.
1: És gratulálok az ő odaadásukért.
2: Muktamani, who got her in 2019.
1: 2019-ben tette le a vizsgát, Muktamani.
2: Many blessings from Gurudev and continue.
1: Gurudev, a sok áldása, és folytasd.
2: Gangapuri from Budapest.
1: Gangapuri Budapestről.
2: So congratulations to both of them.
1: Gratulálok mind a kettőjüknek.
2: Hari Om.
1: Hari Om.

0: Welcome all of you. We have today a subject which you have not heard from me. But at the same time, of course, we are thinking, praying, remembering, adoring our universal worshipped Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji. He is Mahasamadhi Day. The anniversary of Mahaprabhuji, we call Brahmaleen. Brahma is the endless, universe.
1: Brahma, a végtelen univerzum.
0: God,
1: Isten.
0: That incarnation or that yogi,
1: az az inkarnáció, az a yogi,
0: have realized the self-realization,
1: amely megvalósította az önmegvalósítást.
0: So we remember,
1: emlékezünk,
0: we worship,
1: imádjuk
0: Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji,
1: Mahaprabhujit.
0: There are some who is came back as incarnation.
1: Vannak, akik visszajöttek, mint inkarnációk.
0: Nitya avatara.
1: Nitya avatar.
0: Who have the quality of Vishnu.
1: Akinek megvan a minősége, Vishnu.
0: Or Shiva. Or Brahman.
1: Vagy Brahman.
0: Some who got the human life.
1: Némelyek, akik elnyerték az emberi életet.
0: We call the fortunate one.
1: Úgy hívjuk őket szerencsések.
0: The lucky one.
1: Szerencsések.
0: Who this jivatma came in the human body.
1: Hogy ez a jivatma emberi testbe jött.
0: And for them, those human born, it is not so easy to come.
1: Számukra nem olyan könnyű ez az emberi születés.
0: To the self-realization or to the Brahman.
1: És elérni az önmegvalósítást, Brahmant.
0: Because the life of animal and humans are different.
1: Mert más az ember és az állat élete.
0: So first of all, we adore, we worship, we salute, we bow down to the holy lotus feet of Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: Először imádjuk, tiszteljük Mahaprabhujit, leborulunk az ő szent lótuszlábához.
0: There is a why we remember and what we worship.
1: Mire emlékezünk, mit imádunk?
0: We worship the entire being of that supreme Atma.
1: A legfelsőbb Atma teljes lényét imádjuk.
0: We learn the life, how they lived life.
1: Megtanultuk, hogyan élték ők az életüket.
0: They also have to go through certain situations.
1: Nekik is bizonyos helyzeteken keresztül kellett menniük.
0: Through the nature, like rain, cold, heat, etc.
1: A természeti dolgok, mint a hideg, az eső, a forróság, ilyenek.
0: Also the life in the human society.
1: Az emberi társadalom.
0: It's not easy to go through.
1: Nem egyszerű ezen keresztül jutni.
0: But they are untouchable.
1: De ők érinthetetlenek.
0: Their consciousness, their jivatma,
1: tudatuk, jivatmájuk,
0: their inner being,
1: belső lényük,
0: is untouchable,
1: érinthetetlen.
0: But they have five tattva element, this body.
1: De ő nekik a testükben szintén megvan az öt tattva, az öt elem.
0: And that has to live with the nature.
1: És a természetben, természettel kell élniük.
0: Illness is there.
1: Betegség jelen van.
0: Pain, pleasure is also there.
1: A fájdalom és az öröm.
0: Hunger, thirst.
1: Éhség, szomjúság.
0: Cold, etc.
1: Hideg, ilyenek.
0: But that Atma is untouchable.
1: De az az Atma érinthetetlen.
0: They know and we don't know.
1: Ők tudják, és mi nem tudjuk.
0: They come. They come to help us.
1: Segítsenek.
0: They are come to guide us.
1: Vezessenek.
0: From close or far distance.
1: Távolról vagy közelről.
0: If they are near or in far distance.
1: Akár közel vannak, akár messze.
0: Their touch or their energy or their light.
1: Az ő érintésük, fényük, energiájuk.
0: Lucky are they who can be near.
1: Szerencsések azok, akik közel lehetnek.
0: But don't think that you will get liberation.
1: De ne gondold, hogy felszabadulást kapsz.
0: In one month.
1: Egy hónap alatt.
0: Or in one year.
1: Egy év alatt.
0: Or in 20 years.
1: Vagy 20 év alatt.
0: Or in 100 years.
1: Vagy 100 év alatt.
0: Your or our salvation.
1: A mi felszabadulásunk.
0: To the Brahman.
1: A Brahmanhoz.
0: Will be the last second of the life.
1: Az életünk utolsó másodpercében következik be.
0: Because the karma is constantly following us.
1: Mert a karma folyamatosan követ bennünket.
0: like the prana flows through our body.
1: Mint ahogy a prána folyik a testünkben.
0: The breath in and out.
1: Belégzés, kilégzés.
0: Each heartbeat.
1: Minden szívdobbanás.
0: Each pulse beat.
1: Minden pulzus ütés.
0: Each also karma action.
1: Az is karma, cselekvés.
0: And like inhalation and exhalation.
1: Mint a belégzés és a kilégzés.
0: It is action and reaction.
1: Akció, reakció.
0: So it can happen when Sadgurudev touches us.
1: Megtörténhet, mikor Sadgurudev megérint minket.
0: In that second you are liberated.
1: Abban a pillanatban felszabadulsz.
0: But as you will breath, it comes again some karmas.
1: De amint lélegzetet veszel, megint jön valami karma.
0: From five indriyas.
1: Az öt indriából.
0: And vrittis.
1: A vrittikből.
0: Many many principles.
1: Sok-sok elv.
0: Which is given in Yoga Veda, in Vedanta philosophy.
1: Ami a Yoga Vedanta filozófiában megvan adva.
0: Yoga philosophy.
1: Yoga filozófiában.
0: And very easier, clear, and easier to understand. Read the Patanjali Yoga Sutras.
1: És könnyebb megérteni, ha a Patanjali Yoga Sutrait olvasod.
0: It's very nicely, simply explained.
1: Nagyon szépen, egyszerűen van ott megmagyarázva.
0: So when a divine holy soul or holy atma,
1: mikor egy isteni lélek, isteni atma,
0: atma is a holy, but still we can say this,
1: az atma szent, de mégis így mondhatjuk,
0: they come, they feel, they act like we are, but they are untouchable.
1: Jönnek és úgy éreznek, úgy cselekednek, mint mi, de mégis érinthetetlenek.
0: And that is that incarnation of Nitya Avatara or Nimit Avatara.
1: És ez pedig a Nitya Avatar vagy Nimit Avatar inkarnáció.
0: So Mahaprabhuji, Guruji, Devapuriji, Alakpuriji, etc. They lived life.
1: Mahaprabhuji, Guruji, Devapuriji, Alakpuriji életet éltek.
0: They went through the nature.
1: Keresztül mentek a természeten.
0: But they were untouchable.
1: De érinthetetlenek voltak.
0: So

0: Swami Vivekananda, he went traveling around the India.
1: Swami Vivekananda keresztül utazott Indián, beutazta Indiát.
0: Also, I think it was time from when he was in America.
1: És Amerikában is járt.
0: Well, he became famous.
1: Híres lett.
0: Not so famous like I am.
1: Nem annyira híres, mint én vagyok.
0: Yes.
1: Tényleg.
0: He didn't travel so much, you know.
1: Nem utazott annyit.
0: So, Swami Vivekananda, of course, everyone is proud.
1: Persze mindenki büszke.
0: The proudness is so quickly.
1: Olyan gyorsan jön a büszkeség.
0: And if someone humiliates our proudness,
1: ha valaki kicsit megszégyeníti a büszkeséget,
0: then we have anger.
1: Felébred a düh.
0: Negative thoughts.
1: Negatív gondolatok.
0: Ego.
1: Ego.
0: Etc.
1: Ezek.
0: So, like when you are a young person,
1: mikor fiatal vagy,
0: you study,
1: tanulsz,
0: now you got some profession,
1: valami foglalkozásod lesz,
0: you got some money,
1: pénzed,
0: you are strong physically,
1: fizikailag erős vagy,
0: everything,
1: minden,
0: full of desires,
1: tele vágyakkal,
0: or ambition,
1: ambíciókkal.
0: To change the whole world?
1: Megváltoztatni az egész világot.
0: No, this teenager children, they think the parents don't know.
1: A tinédzserek azt gondolják, a szülők nem tudják.
0: I will change, I will do something.
1: Én majd megváltoztatom, én majd teszek valamit.
0: Everyone is going through this path.
1: Mindenki ezen az úton megy keresztül.
0: So, Vivekananda went to after world tour or India tour.
1: Vivekananda az indiai a világutazása után.
0: He went to see his Guruji darshan.
1: Elment Gurujiához darshanért.
0: To see the Paramhansa Ramakrishna.
1: Meglátogassa Paramhansa Ramakrishnát.
0: When the Paramhansa Ramakrishna, then many all begin to write the Paramhansa.
1: Paramhansa Ramakrishnát sokan Paramhansának nevezték.
0: Otherwise, at all times was not so much used the title Paramhansa.
1: A régebbi időben nem annyira használták ezt a Paramhansa nevet.
0: Paramhansa is instead of the consciousness.
1: Az egy tudatállapotot jelent.
0: But this is a different subject.
1: De ez megint más téma.
0: Everyone have ego.
1: Mindenkinek egója van.
0: Everyone want to be a doctor.
1: Mindenki doktor akar lenni.
0: Or some title.
1: Vagy valami címe legyen.
0: But Jesus did not fight to have a title.
1: De Jézus nem küzdött azért, hogy valami címet elnyerjem.
0: Only Jesus.
1: Csak Jézus.
0: Krishna also didn't ask that I want to be like the professor.
1: Krishna se kérte, hogy professzor lehessen.
0: No, just Krishna.
1: Nem, csak Krishna.
0: Rama also didn't say that I want to be a doctor.
1: Rama sem mondta, hogy én doktor akarok lenni.
0: And Patanjali also didn't say that I am an engineer.
1: És Patanjali sem mondta, hogy én mérnök vagyok.
0: Only Patanjali.
1: Csak Patanjali.
0: Rama.
1: Rama.
0: Krishna. Jesus.
1: Jézus, Krishna.
0: Etc.
1: Satöbbi.
0: The titles came after.
1: A címek azután jöttek.
0: So we are a little bit proud of a title.
1: Mi kicsit büszkék vagyunk a címekre.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.

0: So the pus was coming out of his neck.
1: És kijött a váladék a nyakából.
0: It was flowing the liquid.
1: Kicsit folyt.
0: Open cancer.
1: Egy nyílt rákja volt.
0: It was the winter time.
1: Tél volt.
0: Little cold.
1: Kicsit hideg.
0: So Ramakrishna, he was lying in the garden, ashram garden.
1: Ramakrishna a kertben feküdt.
0: Turned one side, he covered one side.
1: Az egyik oldalra dőlt.
0: And he was lying like this.
1: Így feküdt.
0: Very young, full of energy, proudness.
1: Fiatal, telve energiával.
0: Become famous.
1: Híres lett.
0: And strong.
1: Erős.
0: Vivek Puri came.
1: Jött Vivek Puri.
0: Yeah, they were Puri.
1: Purik voltak.
0: You know how?
1: Tudjátok?
0: When the Paramahansa Ramakrishna, he worshipped very much the Kali Devi.
1: Paramahansa Ramakrishna igen erősen imádta Kali Devi.
0: It's a big temple in Calcutta.
1: Nagy templom volt Kalkatában.
0: Very famous temple.
1: Kalkuttában nagyon híres templom.
0: And he was a devotee of the Kali.
1: És ő neki volt a tanítványa Kálinak.
0: And he was crying day and night and worshipping and so on.
1: Éjjel-nappal érte sírt, imádta.
0: That I want to see the mother, see the mother.
1: Hogy láthassam az anyát.
0: Yes, divine mother Kali, she appeared.
1: Megjelent az isteni anya Kali.
0: You read the biography of the Paramahansa Ramakrishna.
1: Olvashatjátok Paramahansa Ramakrishna életrajzát.
0: She came. And she said, my child, what you wish?
1: Eljött az istennő és azt mondta, mit kívánsz gyermekem?
0: I give you everything.
1: Mindent megadok neked.
0: Even moksha.
1: A moksát is.
0: Moksha and liberation is a different.
1: A moksha és a felszabadulás ez két dolog.
0: But he said, yes, I want that moksha a brahma jnana to the brahman.
1: Azt válaszolta, hogy azt a moksát akarom, a Brahma Gyannát.
0: She said,
1: azt mondta az istennő,
0: my son,
1: gyermekem,
0: I can give,
1: meg tudom adni,
0: but it is not in my law,
1: de ez nem,
0: you can say.
1: Ez nem az én természetem szerint való.
0: That it only can give the Satguru.
1: Ez csak a Satguru adhatja.
0: I can give as many siddhi.
1: Én sok siddhit tudok
0: many
1: adni.
0: Many power.
1: Sok erőt.
0: Everything.
1: Mindent.
0: What you want.
1: Amit csak akarsz.
0: But this moksha, the liberation.
1: Ezt a mokshát, a felszabadulást.
0: Only can do the Gurudev.
1: Ez csak a Gurudev tudja csinálni.
0: Go to your Guru.
1: Menj a Gurudhoz.
0: And the name of Paramahansa Ramakrishna's guru's name was the Totapuri.
1: És Paramahansa Ramakrishna guruját úgy hívták, hogy Totapuri.
0: Go to the Totapuri.
1: Menj ő hozzá.
0: He will give you that Atmagyana.
1: Ő megadja neked azt az Atmagyanát.
0: That's why it is said Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwarah. Guru Sakshat Parabrahma Tasmay Sri Guruve Namaha.
1: Ezért mondjuk ezt.
0: Dhyana Mulam Guru Murti, therefore meditate on Gurudev in your Gurudev.
1: Tehát meditálj a Gurudon.
0: Meditate, become one, melt it inside.
1: Válj egyé egy, vele egyé, olvadj bele.
0: Jó.

0: दीपनारायण भगवान की। सो ज्योत से ज्योत विद द फायर वी कैन लाइट अगेन लाइट।
1: A tűzzel meg tudod gyújtani a tüzet.
0: And with that flame we can light other.
1: Egy lánggal egy másik lángot.
0: So there are two candles.
1: Két gyertya van.
0: One candle is lighted.
1: Egyik gyertya ég.
0: And other candle is not lighted.
1: A másik gyertya pedig nem ég.
0: Both candles have the capacity to give the light.
1: Mind a kettőnek megvan az a képessége, hogy fényt adjon.
0: But one is not lighted.
1: De az egyik még nincs meggyújtva.
0: So the lighted candle comes or this come that must come together.
1: Összehozzuk az égő gyertyát azzal, amelyik nem ég.
0: Then the light will come to the other flame.
1: Akkor a láng átmegy a másikra.
0: Jyot se jyot jagavo. There's one long, a very beautiful song from old song.
1: Van egy régi dal.
0: And that

0: light the flame to flame, light the candles.
1: A láng a lánghoz, így gyújtja meg.
0: On every step of your life, light the light.
1: Életed minden lépésénél gyújtsd meg a fényt.
0: Jyot se jyot jagate chalo, prem ki ganga bahate chalo. And
1: és?
0: Let flow with you the Ganga of the love.
1: Hadd folyjon veled a szeretet gangája.
0: Wherever you go, bring the love, bring the happiness, joy.
1: Akárhova is mész, vidd oda a boldogságot, az örömöt.
0: Don't bring the negative thoughts.
1: Ne negatív gondolatokat vigyél.
0: Even in your brain should not come for one second a negative thoughts or anything towards anyone.
1: Az agyadba egy pillanatra se legyen negatív gondolat bárkiről se.
0: Otherwise that will pollute your consciousness, your awareness.
1: Mert különben az elszennyezi, beszennyezi a tudatodat.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: But if one wants, it can be easy.
1: De ha valaki akarja, meg lehet.
0: So it's called Totapuri.
1: Úgy hívták Totapuri.
0: Totapuriji was the guru of Paramhansa Ramakrishna.
1: Ő volt Paramhans Ramakrishna guruja.
0: So he was the disciple of the Puri.
1: Puri tanítvány volt.
0: So Vivekananda was Vivekananda Puri.
1: Vivekananda ezért Vivekananda Puri.
0: But after someone gave him then name Saraswati.
1: Később valaki a Saraswati nevet adta.
0: And there was no Vivekananda name.
1: Nem volt Vivekananda név.
0: Before was the another name.
1: Azelőtt más név volt.
0: But one of the king of the Rajasthan, he gave the name to Swami Vivekananda.
1: De Rajasthan egyik királya adta ezt a Vivekananda
0: nevet. I'm not going to give the whole biography of them.
1: Nem fogom az egész Bibliát elmondani.
0: So that's why we have sitting here one Vivekananda Puri, no?
1: Ezért itt ülünk egy Vivekananda Puri társaságában.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: So Vivekananda, he came.
1: Jött Vivekananda.
0: And many friends, his bhaktas, he had many bhaktas then.
1: Sok baktája volt.
0: Accompanying him.
1: Társaság.
0: And he had nice stick for walking.
1: Volt egy szép sétabotja.
0: And he see his Guruji lying in the garden, sun shaking.
1: Látta, hogy ott fekszik a Guruji a kertben a napon.
0: And the cancer was open.
1: A nyitott rákjával.
0: Guruji was old.
1: Öreg volt Guruji.
0: Suddenly Vivekananda changed. Something changed in him.
1: Hirtelen Vivekanandában valami megváltozott.
0: For some second.
1: Egy másodpercre.
0: Round the whole world.
1: Az egész világon.
0: I was preaching.
1: Azt prédikáltam.
0: My Gurudev.
1: Hogy az én Gurudevám.
0: Is the Bhagavan.
1: Ő Bhagavan.
0: But he's suffering here.
1: De ő meg itt szenved.
0: How can I believe now that my Gurudev is like my God?
1: Hogyan tudom azt most tovább hinni, hogy az én Gurudevám az én Istenem?
0: Only thinking.
1: Csak gondolkozás.
0: Just some seconds.
1: Csak egy pillanatra.
0: Again he changed his, he closed eyes and opened and he bowed down to Gurudev.
1: És akkor lehunyta a szemét, kinyitotta és leborult Gurudevájához.
0: Paramhans Ramakrishna said.
1: Ramakrishna ezt mondotta.
0: Vivek.
1: Vivek.
0: If I want,
1: ha akarom,
0: put my hand on this cancer and it will immediately disappear.
1: Ráteszem a kezem erre a rákra és azonnal eltűnik.
0: But
1: de
0: if I do this,
1: ha megteszem,
0: I have to get again into the other life.
1: Akkor megint egy másik életbe kell
0: jönnek. To go through this cancer karma.
1: Hogy keresztül menjek ezen a rák karmán.
0: So let it be, I don't feel anything.
1: Hadd legyen ez, nem érzek semmit.
0: No pain, I have no pain.
1: Nem fáj, nincs fájdalmam.
0: I am not the body, Vivek.
1: Nem vagyok a test, Vivek.
0: But how you changed your thoughts towards your guru?
1: De neked meg hogy megváltoztak a gondolataid a gurud iránt?
0: Vivekananda said, please forgive me.
1: Vivekananda azt mondta, kérlek,
0: forgive my this thoughts.
1: Bocsáss meg ezt a gondolatom.
0: I don't know how long time will take to purify my this thinking negative.
1: Nem tudom, mennyi időbe telik majd kitisztítani ezt az
0: towards my Gurudev.
1: Gondolatot a Gurudevám iránt.
0: Vivek Puri, the Paramahansa Ramakrishna said.
1: Ramakrishna ezt mondta.
0: My son.
1: Fiam.
0: Vivek. Think always carefully.
1: Mindig óvatosan gondolkodj.
0: Before you send your thoughts and your feelings.
1: Mielőtt kiküldöd a gondolatod, az érzést.
0: You should know.
1: Tudjad.
0: How heavy it is.
1: Milyen nehéz, mekkora a súlya.
0: And so it is not so easy.
1: Tehát nem olyan könnyű.
0: For a human.
1: Egy ember számára.
0: To lead the life in that way, to become a holy,
1: úgy élni az életet,
0: a saint,
1: hogy szenté váljon.
0: We are far, far from that.
1: Messze, messze vagyunk ettől.
0: That's why we said the rare. There are rare.
1: Azért mondjuk, hogy ők ritkák.
0: Many people we know, they practice few years, and then they said, oh, I didn't get anything. I practiced this yoga, I practiced this kriya, I practiced, nothing happened.
1: Sokakat ismerünk, akik évek óta gyakorolnak, és azt mondják, hogy hát, nem értem el, semmit nem kaptam, semmit gyakorlom ezt a jogát, ezt a kriát, de semmit.
0: Thanks to God, nothing happened.
1: Istennek hála, hogy nem történt semmi.
0: It would have happened the very bad things.
1: Rossz dolgok történhettek volna.
0: But that was protected.
1: De ez le volt védve.
0: So nothing happened.
1: Tehát semmi se történt.
0: But many people, they are so greedy.
1: Vannak, akik annyira kapják.
0: Want to become master first.
1: Először akar mester lenni.
0: Not.
1: Ne.
0: There is no mother. And when Jiva said, I want to be born now.
1: Nincs anya, és a Jiva azt mondja, meg akarok születni.
0: But there is no mother.
1: De nincs anya.
0: So you still become mother. And you become a female.
1: Először nővé kell válni.
0: Then you will get a child.
1: Anyává, akkor lesz gyermeke.
0: So child of that Viveka. The Viveka means you are intelligent.
1: A Viveka gyermeke, a Viveka azt jelenti az intelligenciád.
0: As Guruji so said in one bhajan.
1: Ahogy Guruji énekli egy bhajanban.
0: On the Gyan Yoga.
1: A Gyan a jogáról.
0: Sad.

0: भगवान की जय हो। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की जय हो। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू।
1: तहत होलनाप फोल्टाट्यूक।
0: But it is like that don't search, don't search anything too early.
1: Ne keress semmi túl korán.
0: When mother becomes pregnant,
1: mikor az anya várandós lesz,
0: and husband will say, I want already tomorrow the child.
1: És az apa azt mondja, holnap akarom a gyereket.
0: It cannot be.
1: Az nem lehet.
0: It will take 9 months.
1: 9 hónapba telik.
0: So similarly, if you can go to any guru.
1: Hasonlóan bármely guruhoz.
0: Any saint.
1: Bármely szenthez.
0: Even the Brahma, Vishnu, Shiva, they will also not do this.
1: Brahma, Vishnu, Shiva se teszi meg.
0: So we have to work on ourselves. Don't be hurry.
1: Dolgozni kell magunkon. Ne
0: lead
1: siess.
0: Very normal life.
1: Él normális életet.
0: But antakarana. Take care of your antakarana.
1: De vigyázz az antakaranádra.
0: And how your karma is, what you are doing.
1: És a karmaidra mit teszel?
0: There is a call the Dev, that's called Dev Vidya.
1: Így hívják.
0: It's called Dev culture, divine.
1: Isteni kultúra.
0: Then comes the human culture.
1: Aztán jön az emberi kultúra.
0: And then comes the animal culture.
1: És aztán pedig az állati kultúra.
0: And then comes the prakriti, the nature.
1: Aztán a prakriti, a természet.
0: So do not behave like an animal.
1: Ne viselkedj úgy, mint egy állat.
0: You are above the animal culture.
1: Te felülállsz az állati kultúrán.
0: So we should know.
1: Tudnod kell.
0: That how we shall lead the life.
1: Hogyan éld az életed?
0: So many changing many path.
1: Sokan változtatják az útjukat.
0: It nothing, you will get nothing lost. It means lost the human life.
1: Nem nyelsz ezzel, elveszted az emberi életet.
0: We lost the human life.
1: Elvesztegetjük az emberi életet.
0: Just you got it. You got your mantra. You got your master.
1: Megkaptad a mantrád, a mester.
0: You got your sadhana.
1: Sadhanád.
0: That's all.
1: Ennyi.
0: Go ahead.
1: Haladj.
0: Go ahead.
1: Előre.
0: You will come there.
1: Odaérsz.
0: There is a road to the Budapest.
1: Van egy út Budapestre.
0: Some walking.
1: Van, aki sétál.
0: Some is riding horse.
1: Van, aki lovagol.
0: Some is going with the bike.
1: Van, aki biciklizik.
0: Some may go with the car.
1: Más autóval megy.
0: Helicopter.
1: Helikopterrel.
0: Aeroplane.
1: Repülővel.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: But you have to go in that path.
1: De azon az úton kell menni.
0: You want to go to Budapest.
1: Budapestre kell juss.
0: And you are driving toward the Csakovec.
1: De ha Csakovec felé mész.
0: No, or what they call the capital city of the Croatia is the Zagreb.
1: Horvátország fővárosa Zágráb felé.
0: So you should continue journey towards the Zagreb.
1: Akkor Zágráb felé kell haladj.
0: And not Budapest.
1: És nem Budapest felé.
0: So neither is there Pest nor is Buda.
1: Se Pest, se Buda.
0: Is a lost in between.
1: Köztes.
0: Divided in one river.
1: Elveszett közte, megosztja egy folyó.
0: So we have to go on our path.
1: Haladnunk kell az utunkon.
0: Other have also their other path.
1: Másoknak is megvan az útja.
0: So soul are different.
1: Különböző a lélek.
0: Atma is one.
1: Egy az atma.
0: And so everything is different.
1: Minden más.
0: But what you got it, then you should hold it.
1: De amit megkaptál, azt tartsd meg.
0: Then you will be happy.
1: Akkor leszel boldog.
0: When you married,
1: ha megházasodsz,
0: and you remain whole life,
1: egész életedben megmaradsz,
0: then your family will be happy.
1: Akkor lesz boldog a családod.
0: Then your children will be also happy.
1: Akkor lesznek boldogok a gyerekek.
0: Otherwise, the children know that my parents don't do like this, this, I will also do like this.
1: Különben a gyerekek azt mondják, a szüleim ezt tették, én is ezt fogom.
0: Why nowadays the life, family life is so complicated?
1: Miért olyan komplikált manapság a családi élet?
0: Because the parents did not give the social education.
1: Mert a szülők nem adták meg a társadalmi nevelést.
0: Because parents also doesn't have the social education.
1: Mert nekik se volt társadalmi neveltetésük.
0: Pashu samskara, the animals samskaras,
1: az állati samskara,
0: and human samskara is different.
1: És az emberi samskara az más.
0: So you are not born to do that kind of action as animals.
1: Nem azért születtél, hogy úgy cselekedj.
0: We will talk tomorrow about others.
1: Mint egy állat, holnap másról beszélünk.
0: Now you will say Swamiji is talking and talking.
1: Most azt mondod, Swamiji csak beszél.
0: It's already 1 hour.
1: Már egy órája.
0: And you will not remember what I say.
1: És nem is emlékszel, mit mondtam.
0: So we change the subject, okay?
1: Ezért témát váltunk.
0: Nam

0: Information about Alak Puriji.
1: Az Alak Puriji Szitapit Parampara áldása, Alak Purijiról sok ismeretetek van.
0: We have been speaking a lot about it.
1: Sokat beszéltünk erről.
0: And I would like to give you more information.
1: És további információkat szeretnék átadni.
0: But I would like to know, just raise up your hand up, who don't know about Alak Puriji.
1: De szeretném előtte tudni, emeld föl kérlek a kezed, hogy ki nem ismeri Alak Purijit, ki nem tudja ki.
0: So raise your hands up, who don't know about him.
1: Aki nem tud Alak Purijiról, emelje föl a kezét.
0: So I can change the subject, everybody knows.
1: Úgyhogy a témát megváltoztathatom, mert mindenki tudja.
0: Yeah. Because if you know, then it's all right.
1: Ha tudod, akkor rendben van.
0: So the kriya anushtan. About the kriyas, tehát what we speak.
1: A kriya anushtan, a kriyák, amikről beszélünk.
0: Lucky are you that you can practice kriya anushtan.
1: Szerencsés vagy, hogy a kriya anusztánon gyakorolhatsz.
0: First of all is that to develop your spirituality.
1: Először is fejleszted a spiritualitásodat.
0: Bringing the peace and balance of body and mind.
1: Békébe és egyensúlyba hozott tested, elméd.
0: It awakes in our consciousness, it awakes our awareness that who am I and what is aim of my life.
1: Arra ébreszti fel a tudatunkat, hogy ki vagyok és mi az életem célja.
0: In this sadhana we call has physical, mental, social and spiritual benefit.
1: Fizikai, mentális, spirituális és társadalmi hatásai vannak annak, amit szádanának hívunk.
0: This technique which is a kriyas, there are many, many kriyas involved in this anusztán.
1: Amit gyűjtőnéven kriya anusztánnak hívunk, abban sok kriya technika van.
0: Actually, it is for 3 months.
1: Tulajdonképpen ez 3 hónap anyaga.
0: But 3 months, hardly some sadhaka or practitioner can dedicate.
1: De alig van olyan sadhaka gyakorló, aki 3 hónapot erre képes felszabadítani.
0: We have our duties.
1: Vannak kötelezettségeink.
0: Towards our daily life.
1: A mindennapi életünk irányába.
0: But there are some who renounces and would like to do it even for 3 months.
1: De vannak olyanok, akik lemondanak és szeretnék végig csinálni 3 hónapig.
0: That sadhana is very, very powerful, very effective, very useful.
1: Ez egy nagyon erőteljes, hatékony, hasznos szádana.
0: And there is a 24 hours program.
1: 24 órás program.
0: It is for 1 week, 2 weeks, little bit not so easy.
1: Az első 1-2 hét nem túl könnyű.
0: For many they can have easy.
1: Sokaknak könnyű lehet.
0: In this sadhana where we have is complete mauna.
1: Ezen a szádanán teljes maunát tartunk.
0: In last 45 years, I tried that people should keep mauna.
1: Az elmúlt 45 évben azt próbálom, hogy az emberek tartsák be a maunát.
0: So I'm sorry to say that I failed.
1: Kár, hogy azt mondom, hogy megbuktam.
0: That people cannot keep mauna.
1: Az emberek nem tudják betartani
0: not
1: a maunát.
0: Not even half day.
1: Fél napra sem.
0: So 3 months no mauna. Három telefon.
1: Három hónap ma unna nincs
0: no
1: telefon,
0: nincs tévé, no newspapers,
1: nincs újság,
0: no reading any books,
1: nincs könyvolvasás,
0: and not talking to anybody,
1: és nincs beszélgetés senkivel,
0: not touching each other,
1: senkihez nem érünk hozzá,
0: and sleeping on the kusha grass.
1: Kusha füvön alszunk.
0: That is a beautiful anushtan, and they involve many kriyas.
1: Csodás ez anusztán, amivel rengeteg kriya van.
0: There you have good experiences.
1: Jó tapasztalatokat szerzel.
0: But you have to have a certificate of your health that you are not psychic ill.
1: Kell egészségügyi engedély, hogy nincs pszichés betegséged.
0: You are not too much emotional.
1: Nem vagy túl érzelmes.
0: And angry and jealous, moody.
1: Nem haragszol, nem vagy féltékeny, nem vagy hangulatú.
0: Because then you disturb everyone.
1: Ember, akkor mindenkit megzavarsz.
0: And that is a very beautiful sadhana.
1: Csodás sadhana.
0: So that one day we will do it.
1: Egy nap elvégezzük.
0: I try to reduce that techniques.
1: Próbáltam visszavenni a technikákból.
0: And which you are having now is 10% of that sadhana.
1: Amit ti gyakoroltok, az eredetinek 10%-a.
0: And this 10% is also too much for you.
1: De ez a 10% is túl sok nektek.
0: So it means that you did not practice a whole year.
1: Ez azt jelenti, hogy évközben nem gyakoroltál.
0: And also you have to practice to control your body, first of that.
1: És először a tested uralmát kell gyakorolni.
0: Kaya Stheriam, we call in our the self-inquiry meditation, Kaya Stheriam.
1: Az önvizsgálati meditációnkban Kaya Stheriumnak hívjuk.
0: Kaya Stherium means the body should not move.
1: Kaya Stherium azt jelenti, hogy a test nem mozogjon.
0: You sit comfortable.
1: Kényelmesen ülsz.
0: And 1-2 hours no movement.
1: 1-2 óra mozdulatlanul.
0: Neither sleeping.
1: És nem is alszol el.
0: Like this. Yeah, no. You should be sitting normally, straight, relaxed.
1: Rendesen, egyenesen, lazán kell, hogy ülj.
0: Kaya Stheriam. And that requires first diet.
1: Ez először is étrend kell.
0: Very, very sattvic diet.
1: Nagyon-nagyon sattvikus étrend.
0: No beans, food of no bean.
1: Nincsenek babok, babfélék.
0: Except the mung, green soya.
1: Kivéve a zöld mungóbab.
0: And no any kind of food which makes gas in the stomach.
1: Semmiféle gáz képző a gyomorba.
0: And you reduce your meal for 50%.
1: És 50%-kal csökkented a bevitt mennyiséget.
0: And you practice your half and full butterfly every day. 10-15 minutes.
1: És 10-20 percig gyakorolod a fél és teljes pillangót minden nap.
0: So it takes you time to prepare yourself.
1: Idő az előkészület neked.
0: That is the beautiful kriya anusthan.
1: Ez a csodás kriya anusthan.
0: That sadhana we will do when our Om Ashram finished this.
1: Ezt az szádanát akkor végezzük, amikor az Om Ashram kész lesz.
0: In 20 square meter of room, we can keep there maximum 6 persons.
1: 20 négyzetméteres szobába maximum 6 embert engedünk be.
0: That's it. It's a beautiful experiences.
1: Csodás tapasztalatok.
0: So, it will be. All we can do here also must not be in Jadan.
1: Meg lesz itt is lehet, nem muszáj Jadamban.
0: But Patanjali said.
1: Patanjali azt mondta.
0: Atha yoga anushasanam. The anushasan. Many out of 100 people, 30% will be successful.
1: 100 emberből 30 lesz sikeres.
0: 70% sooner or later. Within 15 days or 25 days they will step out.
1: 70% 15-25 napon belül kilép.
0: Because they did not prepare properly.
1: Nem voltak megfelelően felkészültek.
0: It's like going to Himalaya.
1: Ez olyan, mint a himalájai út.
0: You have to prepare yourself physically good.
1: Fizikailag jól fel kell készülni.
0: That time you hear definitely different nada, the sound.
1: Különböző nádákat, hangokat fogsz hallani.
0: What in Vedas they said, nada rupa parabrahma.
1: A Védákban ezt mondják.
0: That resonance is the Brahman, the highest.
1: A rezgés Brahman a legfelsőbb.
0: And that awakes in our brain, in our mind.
1: Ez ébred fel agyunkban, elménkben.
0: There are 10 sound.
1: 10 hang van.
0: You will hear, begins with the 10 sounds.
1: Ezzel fog kezdődni, amit hallasz.
0: And these 10 sounds are belonging to 10 indriyas.
1: 10 hang a 10 indriához kapcsolódik.
0: Jnanendriyas and karmendriyas.
1: Jnana és karma indriákhoz.
0: You will hear inside a sound.
1: Belül fogod hallani a hangot.
0: You will hear every organs of the body.
1: Hallani fogod a testi szerveket.
0: It means you are dwelling within thyself.
1: Magadba merülsz.
0: In the body.
1: A testedbe.
0: Yes, we are in the body, but we are not aware about that body.
1: Testben vagyunk, csak nem vagyunk tudatában.
0: So, when you have been trained and practiced,
1: amikor gyakoroltál, felkészültél,
0: then the nadas awakes.
1: Felébrednek a nádák.
0: You have so many vrittis.
1: Oly sok vrittid van.
0: And it takes you years to get rid of your vritti.
1: Vrittiktől évekbe telik megszabadulni.
0: But there is desires.
1: Vannak vágyak.
0: In thinking.
1: Gondolkodás.
0: Longing.
1: Vágyakozás.
0: Doing.
1: Cselekvés.
0: Hiding.
1: Rejtőzködés.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So this will not let you go in.
1: Ez nem hagy belépni.
0: That is called vasna.
1: Ezt hívják vászanának.
0: Vasna is one of the biggest obstacle on our spiritual path.
1: Vászana a spirituális útunk egyik legnagyobb akadálya.
0: Vasna means different desires.
1: Vászana különféle vágyakat jelent.
0: And what I spoke yesterday,
1: amiről tegnap beszéltem,
0: that you should have your space to sit.
1: Hogy legyen tér az ülésedhez.
0: But if you practice only asanas in your yoga class, you are not touching. And after you are touching.
1: Hogyha yoga óra közben nem érintkezel, de utána igen.
0: Then you have no chance to develop thyself.
1: Esélyed nincs önmagad fejlesztésére.
0: When you are holding someone's hand.
1: Ha valakinek megfogod a kezét.
0: Is the energy or the sweating of the person.
1: Az ember energiája vagy izzadtsága.
0: That is going in your body.
1: Bemegy a testedbe.
0: And in others' body.
1: És a másikéba.
0: So, or you are the same yourself both, having on that kind of techniques practicing.
1: Vagy te magad gyakorolod ezeket a technikákat.
0: Then maybe it can function.
1: Akkor működik, hogy te adod át.
0: But how do you know?
1: De honnan tudod?
0: What I think.
1: Hogy én mit gondolok.
0: And how do I know what you think?
1: Honnan tudom én, hogy te mit gondolsz?
0: Yes. So someone is doing with you, but in reality not.
1: Valaki veled csinálja, de a valóságban nem.
0: So this is vasna.
1: Ez a vászana.
0: And energy goes very strong and very quickly.
1: Az energia erősen és gyorsan hatol be.
0: Yesterday, our Yoganand from Maribor.
1: Tegnap Yoganand Mariborból.
0: He's not here now.
1: Most
0: are
1: nincs.
0: You here?
1: Itt vagy.
0: So he went out, okay. Anyhow. So he told me.
1: Na mindegy, tegnap mondta.
0: We were talking about fish.
1: A halakról beszéltünk.
0: And to how to bring them from this pond to the big lake.
1: Hogy hogy lehetne ezekből a tavacskákból egy nagy tóba elszállítani őket.
0: And he said me.
1: Azt mondta nekem.

0: vassal hozzáérnének a bőréhez.
1: So only touching them in open air, like they are suffering.
0: Már attól, hogy a friss levegőn hozzáérsz, már szenved.
1: So again I learned something.
0: Megint tanultam valamit.
1: I don't know, but I hope it's the truth.
0: Remélem, hogy igaz, nem tudom.
1: I never touch the fish.
0: Soha nem értem halhoz.
1: And nor fish touch me.
0: És a hal se hozzám.
1: Maybe in swimming pool.
0: Lehet, hogy egy úszó medencében.
1: In the swimming pond somewhere.
0: Lehet, hogy egy úszó tóban.
1: And mistakenly maybe they touch, that's different.
0: És véletlenül hozzáértem, de hát az más.
1: So we should purposely not touch the fish.
0: Úgyhogy szándékosan ne érjünk halhoz.
1: Their skin different and our skin different.
0: Más az ő bőrük és a miénk.
1: Similarly, for your sadhana.
0: Ugyanígy a szádanádban.
1: To do is not easy. It's like we are walking through the coal mine.
0: Nem könnyű, olyan, mint a szénbányán kellene keresztül menni.
1: And we have to walk about 10 kilometers through the coal mines.
0: 10 kilométer a szénbányán keresztül.
1: And we have completely beautiful white dress.
0: Csodás fehér ruhában vagyunk.
1: It is a challenge.
0: Ez kihívás.
1: To come out of the coal mine.
0: Hogy úgy gyerek ki a szénbányából.
1: Without getting some black stock.
0: Hogy ne legyen rajta fekete folt.
1: And so we walk in the street.
0: Megyünk az utcán.
1: We talk to someone.
0: Valakivel beszélünk.
1: We shake hand.
0: Kezet fogunk.
1: We hold someone.
0: Megfogjuk valahol.
1: Then this your spiritual energy is so like the skin of the fish.
0: Te spirituális energiád olyan, mint a hal bőre.
1: So how can we develop, come further?
0: Hogy tudunk így tovább jutni, fejlődni?
1: The lucky are they.
0: Azok szerencsések.
1: Who at least can keep that principle.
0: Kik legalább az alapelvet betartják.
1: From those vasanas.
0: Ezekre a vászanákra vonatkoztatva.
1: So the first are these 5 jnanindriya and 5 karmindriyas.
0: Van 5 jnana és karma indriya.
1: And this is called that these are 10 horses.
0: Ezeket 10 lónak hívjuk.
1: And these 10 horses which has in the chariot of Krishna.
0: A 10 ló húzza Krishna szekerét.
1: You have 5, but sometimes complete is the 10.
0: Néha 5, de a teljes a 10.
1: These 5 horses in the chariot of the Krishna.
0: Krishna szekerének 5 lova.
1: Is that 5 indriyas.
0: Az 5 indriya.
1: Our the karma indriyas.
0: A karma indriyáink.
1: And the Krishna is that mind.
0: Krishna az elme.
1: That who is controlling that.
0: Aki ezt uralja.
1: But mind itself is not under control.
0: De maga az elme nincs uralom alatt.
1: Guruji have written beautiful bhajan.
0: Guruji csodás bhajant írt.
1: Oh my brothers, sadhus.
0: Sadhu testvéreim.
1: I sat in the chariot, which is a beautiful chariot.
0: Beültem a csodás szekérbe.
1: Sadhabai ajabarat hamara. Ajab means wondrous, wonderful.
0: Az ajab csodás, csodálatos.
1: So we cannot value that.
0: Felértékelhetetlen.
1: Only we are wondering, oh.
0: Csak bámuljuk, hogy milyen.
1: And that chariot in which I sit, Holy Guruji said.
0: Ez a szekér, amiben beültem, mondta Holy Guruji.
1: And we are also sitting in that chariot.
0: És mi is benne ülünk.
1: Is our body.
0: A testünk.
1: Our body is our coach.
0: A testünk, a szekerünk.
1: So sadhu bhai ajabarat hamara baitha baram bara. Many time I sat in this

0: chariot.
1: Sokszor felültem erre a szekérre.
0: इस रथ में घोड़ा the tenth horses.
1: तीस लो.
0: अजब चाल अपारा and what a wonderful movement of this chariot.
1: Mi csodásan mozog a szekér.
0: It's beautiful.
1: Csodásan.
0: What is that?
1: Ez mit jelent?
0: That is our life.
1: Ez az életünk.
0: How gentle and beautiful life we are leading.
1: Hogy milyen gyengéd és jó életet élünk.
0: Gentleness.
1: A gyengédség.
0: There's no vasanas.
1: Hogy nincsenek vágya.
0: Thus ghoda chale is ratme. The ten horses pulling this chariot.
1: Tíz ló húzza a szekeret.
0: Thus ghoda chale is ratme. Ajab chal apara. And what a wonderful walk or a run or etc. of this horse.
1: Milyen csodálatosan megy vagy halad a ló.
0: So this bhajan is a beautiful Holy Guruji have written.
1: Csodás ez a bhajan, amit Holy Guruji írt.
0: Finally it is said that there are many things Guruji is describing.
1: Sok mindent leír Guruji, de végül.
0: Finally comes the Viveka.
1: A Viveka jön.
0: The Atam Raja Vete Ratmai, that king. Atma is that king.
1: Az Atma a király.
0: And the Viveka is his secretary.
1: Viveka pedig államtitkára.
0: His advisor.
1: A tanácsadója.
0: Jnán ki bati rath mein lagai. He put the light also in this chariot.
1: Betette a fényt a szekérbe.
0: And that light of the knowledge.
1: Ez a tudás fénye.
0: Jnán ki bati rath mein lagai. So in this chariot we open or we light that light of the knowledge,
1: a szekérben
0: wisdom.
1: Felgyújtjuk vagy meggyújtjuk a tudás bölcsesség fényét.
0: Anad bhaya ujala, endless the light.
1: Végtelen fény.
0: So similarly, if we go to this anushtan practice,
1: tehát ha anushtan gyakorlásra megyünk,
0: and kriya anushtan,
1: a kriya anushtanra,
0: then first we have to discover our chariot in which we are sitting.
1: Először a szekerünket kell felfedezni, amiben ülünk.
0: But our sometimes chariot is so dirty.
1: Néha oly koszos a szekér.
0: So dusty,
1: oly poros,
0: and completely broken,
1: teljesen rossz,
0: you stinky,
1: büdös,
0: you doesn't dare to go in,
1: be sem mersz lépni.
0: And that time what happens?
1: És akkor mi lesz?
0: The soul goes out of the body, dies.
1: A lélek kilép a testből, meghal.
0: It is said,
1: azt mondják,
0: how many years I tried.
1: Hány évig próbálkoztam?
0: To ask my mind, oh my mind.
1: Hogy megkérdezzem elmémet.
0: Oh myself.
1: Magamat.
0: I tried so many years, finally I cannot resist and I cannot hold further. I leave this chariot and I'm going.
1: Évekig próbálkoztam, de nem tudok ellenállni, elhagyom a szekeret, megyek.
0: That I will search another chariot.
1: Majd egy másik szekeret keresek.
0: I hope I will find something clean.
1: Remélem találok tisztát.
0: Or I will clean.
1: Vagy megtisztítom.
0: So many sadhanas you are doing.
1: Rengeteg szádanát végzel.
0: But why you can't develop?
1: De miért nem fejlődsz mégsem?
0: I'm trying a lot many times.
1: Próbálkozom

0: sokszor veletek.
1: But always turns into the other direction.
0: De mindig másik irányba fordulunk.
1: For a while you play like you are a very spiritual and very clean and very fine and this, but your vrittis, your thoughts is different.
0: Rövid időre eljátszott, hogy milyen spirituális, tiszta és jó vagy, de a vrittiaid, gondolataid eltérőek.
1: And our thoughts, which awakes that vasana.
0: Fölébredő gondolatok, vászanák.
1: And no one can see that.
0: Ezeket nem látja senki.
1: But it is there.
0: De ott vannak.
1: If there's a beautiful flower comes.
0: Ha jön egy szép virág.
1: And have nice smells.
0: És jó az illata.
1: You don't see the flower.
0: Nem látod a virágot.
1: But it has the beautiful aroma of that flowers.
0: De húzza magában.
1: Smell.
0: Az illatát.
1: And if it comes some stink.
0: De ha büdös jön be.
1: You know there is called a stink bomb.
0: Van egy ilyen bőzbomba.
1: So some people they just make a joke and throw out through the window.
0: Valaki viccből bedobja az ablakon a bőzbombát.
1: And within no time.
0: És pillanatokon belül.
1: Unbearable smell.
0: Elviselhetetlen büdös lesz.
1: There is a beautiful flower.
0: Van egy csodás virág.
1: In the forest.
0: Az erdőben.
1: And this flower was in is that flower in Vancouver Stanley Park.
0: Stanley Parkban, Vancouverban ott van ez a virág.
1: And my thing is that I do not smell anything.
0: Az a helyzet velem, hogy én nem érzek szagokat.
1: So don't make temptation to me.
0: Úgyhogy engem ezzel ne hozz kísértésbe.
1: You bring some good flower or some good oil.
0: Hozol valami szép virágot vagy olajat.
1: And the Swamiji, it's beautiful smell.
0: És azt mondod, hogy Swamiji, olyan jó illata van.
1: Look, Swamiji.
0: Szagold meg, Swamiji.
1: And I said, oh yes.
0: Én megmondom, hogy ja, igen.
1: But like a blind person, born blind.
0: Ahogy egy született vaknak.
1: And you tell how nice is this yellow color.
0: Azt mondod, milyen szép ez a sárga.
1: My yoga dress is so beautiful.
0: A yoga ruhám oly csodás.
1: And he said, yes.
0: És a vak így csinál.
1: That's all.
0: Ennyit tud maximum.
1: One can't see.
0: Nem látja.
1: So one day I asked Holy Guruji.
0: Egy nap megkérdeztem Holy Gurujit.
1: Why I can't smell anything?
0: Hogy miért nem érzem a szagokat?
1: I can smell only one thing.
0: Egy dolgot érzek csak.
1: And that's what you call something like camphor.
0: A kámforhoz hasonlít.
1: Okay. You know we have this headache cream.
0: Van ez a krém fejfájásra.
1: Like a tiger balm.
0: A mint a tigris balzsam.
1: That I can feel it.
0: Na, azt érzem.
1: Oh, strong.
0: Az erős.
1: That's all.
0: Ez minden.
1: So Guruji said.
0: Guruji azt mondta.
1: Mahaprabhuji has given you this. So now you have only 7 indriyas.
0: Mahaprabhuji ezt adta neked, így csak 7 indriád van.
1: And I say, why not this?
0: És ezt miért nem adta?
1: Because you will have to do many times sitting somewhere where there's no good smell.
0: Sokszor kell majd olyan helyen ülnöd, ahol nem lesz jó illat.
1: And that was the aeroplanes.
0: És ez volt a repülő.
1: Alcohol.
0: Ahol alkohol van.
1: Fish.
0: Halat szolgálnak
1: meat,
0: fel. Húst.
1: And many, many things.
0: És egyebeket.
1: So many people are happy when they can get out of the aeroplane.
0: Sokan örülnek, ha leszállhatnak a repülőről.
1: So many alcohols.
0: Rengeteg alkohol fogy.
1: I don't feel anything.
0: Én semmit nem érzek.
1: So Holy Guruji said, that was for your comfort.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy ez a kényelmedet szolgálja.
1: You don't miss anything.
0: Nem maradsz le semmiről.
1: Well, it is. It is. So this, what is in indriyas?
0: Mi van az indriákkal?
1: That is coming in subtle energies.
0: Szubtilis energiák.
1: you don't see that good air, a good smell is.
0: Nem látod, hogy jó illat van.
1: But our nose, indriyas, is very sensitive.
0: De az orrod indriái igen érzékenyek.
1: So it is said that there is one bhajan.
0: Van egy bhajan.
1: Raja Antaryami. You are the king in this body, your atma.
0: Te vagy a király a testben, az átma.
1: Tu is Kaya Nagar ka raja. Kaya Nagar. Kaya means the body.
0: Kaya a test.
1: Nagar means the city.
0: Nagar a város.
1: So, your this body is that city, big city.
0: Tested egy nagy város.
1: And you are the king of this kingdom.
0: És te vagy a királyság királya.
1: Tu Kaya Nagar ka raja. Man indriya teri praja. Your mind and 10 indriyas.
0: Az elméd és a 10 indriya.
1: So, in certain subject you have, we count the mind also as a indriya.
0: Bizonyos vonatkozásban az elmét is indriának tartjuk.
1: The sense.
0: Érzékszernek.
1: So the man indriyon ka raja. Ye hai teri praja. So this indriyas is your people, your folk.
0: Az indriák a néped, az embereid.
1: Mat kar iski gulami, don't be the slave with that.
0: Ne légy szolgáljuk.
1: Mat kar iski gulami, o raja antaryami. Is tan mein indriyan 10 hai. There are 10 senses in this body.
0: 10 érzékszer van a testben.
1: Koi pure yogi ke vas hai. Maybe in the very perfect yogis can control.
0: Amiket a nagyon tökéletes jogik tudnak uralni.
1: But do ka nahi itvara, but two you cannot trust.
0: De kettőben nem bízhatsz.
1: Ek upast aur ek svada. So one is the passion.
0: Az egyik a szenvedély.
1: And the test.
0: A másik az íz.
1: This two is very difficult to control.
0: Ezt a kettőt nagyon nehéz uralni.
1: O antara raja, to is nagri ka raja. So this is beautiful bhajan of Swami Acharamji Maharaj.
0: Swami Acharamji Maharaj csodás bhajanja.
1: Now, this is a different person, and you are a different person.
0: Ő is más, te is más vagy.
1: You have to live in these things.
0: Ezekben a dolgokban kell élni.
1: Otherwise your husband will not let you come in the house.
0: Különben a férjed be se enged a házba.
1: Or your wife will not let you come house.
0: Vagy a feleséged nem enged haza.
1: She will say, go in the forest and search the mushrooms and cook your food.
0: Úgyhogy mehetsz az erdőbe, aztán szedhetsz gombát, főzhetsz magadnak.
1: So we have to make certain compromises.
0: Bizonyos kompromisszumokkal élni kell.
1: But in compromises, there is compromises giving Patanjali.
0: Kompromisszumot Patanjali adja.
1: And he said, Atha Yoganushasan.
0: Ezt mondja.
1: So the discipline. So we have to have a discipline with our indriyas.
0: Ezt mondja, hogy fegyelem, az indriákkal fegyelmet kell gyakorolni.
1: Discipline with everything.
0: Mindennel fegyelmet.
1: Then your achievement is there.
0: Akkor ott van az eredményed.
1: Otherwise, we are not capable to sit 40 minutes or half an hour without movements.
0: Különben 30 percet vagy 40-et képtelenek vagyunk mozgásra.
1: And because you go to sleep very late.
0: Nélkülülni, és mivel nagyon későn fekszel.
1: You get up early morning.
0: Korán kelsz.
1: And after 10 minutes.
0: 10 perc alatt.
1: Umapuri said.
0: Umapuriji azt mondja.
1: Relax the whole body.
0: Lazítsd az egész tested.
1: And your breath.
0: A légzés.
1: You feel relaxed.
0: Lazának érzed magad.
1: So they don't understand what she's talking.
0: Nem értik, hogy mit mond.
1: But her voice.
0: De a hangja.
1: So you tell her yes.
0: És azt mondod neki, hogy igen.
1: You like this? Yes.
0: Igen.
1: You are relaxed? Yes.
0: Laza vagy, igen.
1: So we have to, there are certain kind of food
0: vannak különböző ételek,
1: which makes us slippery,
0: amelyek elámosítanak.
1: And that is mostly slippery that you will be if you eat grains,
0: legelmosabb a gabonáktól leszel,
1: or meat,
0: vagy a hústól.
1: So the grain, doesn't matter which kind of grain,
0: mindegy, hogy milyen gabonát eszel.
1: After when it goes to the digestion,
0: amikor belemegy az emésztésbe,
1: it produces the what you call the gas.
0: Gázosít.
1: And after if you drink half glass water,
0: egy fél pohár vizet iszol,
1: after half hour,
0: fél órán belül,
1: then this gas goes up.
0: Akkor felemelkedik ez a gáz.
1: And you feel sleepy.
0: Elalmosodsz.
1: Yeah, it brings the this gas up.
0: Feljön ez a gáz.
1: And if just 10 minutes you lean on your chair.
0: És 10 percre rátámaszkodsz a székedre.
1: And you sleep.
0: És alszol.
1: You bring all the gas out.
0: Akkor kijön az összes gáz.
1: So try to avoid as much as you can the grains.
0: Gabonákat próbáld megkerülni amennyire lehet.
1: The person who is only taking the vegetables,
0: aki csak zöldségen él,
1: have no bad smells,
0: az nem rossz szagú.
1: Those animals which you feed with the grains,
0: azok az állatok, amelyeket gabonákkal etetsz,
1: their coat is experiment it smells bad.
0: Azoknak a trágyája rossz.
1: From the pigs, very bad.
0: Rossz szagú, például a disznóké.
1: But from the rabbit.
0: De például a nyúlé.
1: And from deers.
0: Vagy a szarvasé.
1: Especially you, they just give you, and it is no bad smell.
0: A friss trágyának sincs rossz szaga.
1: Because there is no gases.
0: Mert nem gázosodik.
1: And the deers and the rabbits and this big one, they have very nice digestion.
0: A szarvasoknak és a nyulaknak jó az emésztés.
1: So they are living out like a mala bead.
0: Potyogtatnak, mint hogyha mála szemük lenne.
1: You, yeah, when it's dry, you can make a mala.
0: Megszárítod, málát csinálhatsz belőle.
1: And they have same size.
0: Azonos méretűek.
1: So there are many things.
0: Ez van.
1: So this is, if you want, you can use the milk.
0: Tehát ihatsz tejet.
1: Butter.
0: Vajat csinálhatsz.
1: Nuts.
0: Magyarókat.
1: But not grains.
0: De ne gabonát.
1: And not meat.
0: És ne húst.
1: About 80% our disease will not come to us.
0: Betegségeink 80%-a elkerül majd.
1: This very natural food we have to eat.
0: Természetes ételeket kell ennünk.
1: So anushtan is very, very good.
0: Az anushtan igen jó.
1: And if you can follow 2 weeks anushtan,
0: a 2 hétig végzed,
1: it's like a cleaning.
0: Olyan, mint egy tisztulás.
1: And if you do 1 month, it's like a, what we call the kayakalpa.
0: Egy hónapig pedig a kayakkalapa.
1: Then you can meditate.
0: Hatását hozza.
1: So there are 10 senses in this body.
0: Tudsz majd meditálni, 10 érzék van a testben.
1: And these senses have 10 different sound.
0: Amelyeknek 10 különböző hangja van.
1: In your body.
0: A testedben.
1: Which you will hear.
0: Amelyeket majd hallasz.
1: You will hear during meditation.
0: Meditáció közben.
1: So when you hear now some sound,
0: most hangokat hallasz,
1: it is your body sounds.

0: your senses.
1: Az a tested indriá. Az érzékedé, az indriádé.
0: But the ninth sound, eleventh sound.
1: 11. hang.
0: That is from the Brahmarandra.
1: Az a Brahmarandráé.
0: And that is called Nadrupa Parabrahma.
1: Így hívják.
0: When that sound awakes within us,
1: ez felébred,
0: then no tiredness.
1: Nincs fáradtság.
0: And it's something beautiful.
1: És az csodás.
0: In last Kumbh Mela,
1: az elmúlt Kumbh Mélán,
0: there was one the Mahamandaleshwar from Avakada.
1: A mi akháránkból ott volt egy Mahamandaleshwar.
0: I know him long.
1: Ismerem.
0: He can make perfect Ujjayi mudra.
1: Csodás Ujjayi mudrát tud, tökéleteset.
0: But called the
1: Kecheri
0: mudra.
1: Tehát tökéletes Kecheri mudrát tud.
0: And he saw me.
1: Megmutatta.
0: Then he said he can remain 10 hours even.
1: Azt mondta, hogy 10 órát képes kitartani.
0: And he had a different test.
1: Más ízt érez.
0: But now he have only sweet test like amrita. Sweet like honey.
1: Korábban mást érzett, de most édeset, amritát, mint a méz.
0: And he said he can teach me.
1: Azt mondta, hogy megtanít engem is.
0: I said I have to go to Europe.
1: Mondtam, hogy nekem Európába kell mennem.
0: But he can speak very good and everything.
1: De nagyon jól el tudja mondani.
0: So our Haripuri, the Swami Haripuri, he was asking me, Swamiji, can I learn this? Can I learn this?
1: Swami Haripuri mondta nekem, hogy Swamiji, megtanulhatom tőle, megtanulhatom tőle.
0: I said, not now.
1: Mondtam neki, hogy nem most.
0: But that mudra really, Kecheri mudra.
1: De a Kecheri mudra valójában.
0: And Kecheri mudra have written about Kecheri mudra, so big book.
1: A Kecheri mudra önmagában ilyen vastag könyv van.
0: So, at least with our Ujjayi Pranayama and Kecheri mudra, what we can do, whatever. At an imitation, at least.
1: Tehát az Ujjayi Pranayamával meg imitáljuk legalább a Kecheri mudrát, amennyire tudjuk.
0: It awakes everything.
1: Ez mindent feléleszt.
0: And it is that brings the real body kayakalapa.
1: És ez az igazi testi kayakalapa.
0: And he said after that doing this Kecheri mudra.
1: És Kecheri mudra végzése után.
0: He have to drink milk with the ghee.
1: Ghee is tejet iszik,
0: and lot of sugar,
1: és rengeteg cukrot,
0: or a honey,
1: vagy mézet.
0: And he's strong,
1: erős.
0: He have no diabetes, nothing.
1: És nem cukros.
0: And he said this Kecheri mudra needs lots of energy then back.
1: Azt mondja, hogy a Kecheri mudra rengeteg energiát hoz vissza.
0: So these are all kriyas of yogis.
1: Ezek is yogik kriyái.
0: So one Rishi was making one bhajan.
1: Rishi egy bhajant énekelt.
0: Suno Kecheri mudre ki baat rahe. Listen about Kecheri mudra.
1: Hallgass a Kecheri mudráról.
0: Yogi jano ki baat rahe. She is the mother of yogis.
1: Ő a yogik anyja.
0: Like a little baby drinking from mother.
1: Mint ahogy a kisbaba az édesanyja tejet iszza.
0: Like this yogi is drinking from the Kecheri mudra.
1: Ugyanígy iszik a yogi a Kecheri mudrából.
0: You need nothing to eat.
1: Nem kell semmi más étel.
0: You don't have to go out.
1: Nem kell kimenned.
0: And your everything supplies to your body. All organs function perfect.
1: Ellátja a testi szerveidet tökéletesen.
0: But again, the discipline.
1: De megint a fegyelem.
0: Your vritti.
1: A vrittik.
0: That disconnects you from your everything.
1: Amelyek szétválasztanak téged mindentől.
0: So control your vritti.
1: Úgyhogy urald vrittieidet.
0: And it will take you years or lives to take out that energy which is not your energy in your body.
1: Különben éveket vagy életeket fog tartani, mire kiveszed a nem saját testi energiáidat.
0: So what we did is yajna here or havan.
1: Tehát ez a yajna vagy ez a havan, amit végeztünk.
0: At the present is we are doing only about the ancestors.
1: Jelenleg ez csak az ősökről szól.

0: there are other beautiful which it will come.
1: Van más is, ami majd jön.
0: Many, many good things.
1: Sok jó dolog.
0: So, I wish you that your sadhana will be very good. Now 5 days left only.
1: Azt gondolom, hogy jó legyen a szádanád, már csak 5 nap van.
0: So please concentrate and practice.
1: Úgyhogy kérlek, koncentrálj, gyakorolj.
0: And keep distance from the body touch.
1: És a testi érintkezéstől tartózkodj.
0: At least 5 days.
1: Legalább 5 napra.
0: After is your karma.
1: Utána már a te karmád.
0: But if you want to achieve something, then think over.
1: De hogyha valamit el akarsz érni, akkor ezt gondold el.
0: Sri Deepnan Bhagavan. Alak Puri Ji Mahadev Ki. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhavanand Ji Bhagavan Ki.
1: Vishwaguru Paramahansa Swami Maheshwaranand Ji Gurudeva Ki Jai.